Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Hetet, hónapot és évszakot zárunk a mai vekkerrel, kalendáriumi szempontból nyilván, mert a csillagászati tavasz az még vagy 3 hetet tart, de az messze van. Megyük csak sorjában. Május 29-e, péntek, és mindjárt a vekkernek az eleje, a szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jó kedvű, fizetésük hatalmas. A vekker ébresztő dala, kicsit egy Nightwish-es ízesítéssel. Dallamos és pörgős szerintem passzol. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Becker. Minden reggel Csabával.

Robert Miles és Tin Liquor Children, azaz gyermekek, ha már úgy is készülünk a napjukra, az ünnepnapjukra, ugye hétfőn, amikor új napot kezdünk, új hetet is kezdünk, új hónapot is, és sokak számára az munkaszüneti nap lesz, hát itt főleg a gyerekek kerülnek, ugye előtérbe, azaz ők

kapjuk, és mindenki, vagy legalábbis remélem, hogy aki csak teheti, megpróbál a kedvükben járni. Igen, néha vásott kölykök, néha az idegeinkre mennek, néha kikészítenek, de akkor is imádjuk őket, főleg a sajátjainkat, és tudjuk jól, hogy nem tökéletes ő sem, de akkor is ő a világ legértékesebb teremtménye a számunkra, és ez így van rendjén. Úgyhogy a hétfői nap az róluk szól, Tudvarhelyen is erre készülünk, ráadásul még ugye pótolunk is szombaton és vasárnap, majálist, ami elmaradt a rossz idő miatt, lecsekkolom majd, hogy mi a helyzet. Mire számíthatunk? A tegnapi jelek még jók voltak, remélem nem sokat változtak, és ha igenis, akkor is jó irányba. Na de egyelőre még a május végét járjuk, 29-e van, amúgy ez a nap az Everest, a Mount Everest, vagyis a földgolyó legmagasabb csúcsának a meghódítási évfordulója. Angol expedíció is, mégis egy új-zélandi, hát ez volt a vicces az egészben, hogy angol páros küldtek fel, brit páros, hogy mégiscsak a, ha már brit expedíció, britek legyenek elsők a csúcson. Sajnos nem jött össze az első párosnak, vissza kellett fordulniuk. Hát na jó, akkor menjen az új-zélandi, és menjen a serpája. Edmund Hillary és Tenzing Norgay. És hát nekik összejött, úgyhogy... De hát ennek már 953, ki lehet számítani, az nem ma volt, és nem tegnap. Na de apropó, Everest, ez a dal címe. Nauru. No

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.

0: Ha indulsz, ha érkezel, Transtour International.
1: Reklámot hallottak.
0: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Pandora és Don't Worry, azaz ne aggódj. Hát szerintem ennél jobb tanács a mai napra nem is kell. Tényleg, az aggodalom azért az nyilván egy egészséges szintig úgy oké, úgy rendben van, de hogyha túlzottan mindenért aggódunk, mindenért stresszeljük magunkat, az végképp nem jó. Nem én mondom, nálam jóval okosabb emberek, hogy manapság már szinte minden egészségügyi nyavaja mögött, ami ott van, az a stresszben gyökerezik, vagy a stressz a katalizátor, ami apró kicsi nyavaját, hogy felnyom, felturbóz, felpörget és okozza a gondokat, úgyhogy a túlzott aggodalom az semmiképpen nem jó. Jön valamilyen, bármilyen kicsi probléma, elkezdünk aggódni. Nem, fölösleges, úgysem oldunk meg vele semmit. Tehát az aggodalom az nem szokott orvosságon. Nyilván, hogyha nevetünk az egészen, azzal sem oldunk meg semmit, de legalább jó a közérzetünk. Nem vagyunk buval... Na, szinte kimondtam. Cut Me Loose, Jethro Hesston, 6:21 perckor, péntek van. Jó reggelt.

Well, hello, gyere és táncolj 2016-ból, bár a dal eredetie, hát az is mindjárt 40 éves, még 1989-ben a Soho Party első kislemeze volt, akkor még nem is Betty Love énekelt a Soho Partyban. Tudjátok, Soho Party az éjjel, soha nem érhet véget, az is az övéké, de ott már Betty Love énekelt, ebben a dalban, legalábbis az eredetiben Cserovsky Henriette volt, aki vokálozott, óriási siker volt. Tulajdonképpen ez indította el a Soho Party karrierjét. 6 óra 28 perc van, és hát meglehetősen csípős hőértékekkel indul a hónap és az évszak, a kalendárium évszak utolsó vekkere. Tényleg fagypont, szinte fagyos mondhatni, hiszen vannak helyek a megyében, ahol fagypont közeliek a reggeli hőértékek. Mi jól állunk, a többiekhez képest mindenképpen 5 Celsius fokkal indítjuk a mai napot. A Bucsintetőn és Maroshévízen mérnek 2 Celsius fokot, Csíkszeredában mindössze 1 Celsius fokkal indul a reggel, és a megyében a legalacsonyabb hőértéket Gyergyóalfaluban mérik, ott 0 Celsius fok. Pont vagy pont. Lehetne mondani. Mondd, hogy soha. Say you'll never. Lion Rost halljuk. Jó reggelt.

Egy régi fancy dal, amit 2007-ben Soraya dolgozott át. Bolero. 6 óra 38 perc van. A hétvégére nem nagyon lehet panaszunk, ami az időjárást illeti. Sajnos a június az meglehetősen változékony, mondhatni instabil időjárással indul. Igen, ebben az eső is benne van, én csak azt remélem, hogy hétfőn a nap első felét, a gyermekek nemzetközi napján azért azt megúszuk még szárazon, bár azért vannak felhők, sőt még vasárnap is. Megtörténhet, hogy bezavar egy kicsi eső, nem tűnik túl veszélyesnek, de a hétfő estére például 60-70%-nyi esélyt adnak, hogy bizony-bizony itt jönnek az első felhők és megszórnak rendesen, ráadásul a kedd, a szerda és a csütörtök is meglehetősen változékonynak ígérkezik, tehát kell számítani esőre. Szombat, vasárnap és a mai nap is természetesen ez lehet, megúszuk eső nélkül. Fázni nem fogunk, 22-25 Celsius fokos csúcsértékek az úgy rendben is vannak. Na, meglátjuk, hogy lesz, reméljük a legjobbakat. Mindenképpen jobb időjárásra számíthatunk, mint ami volt a hónap elején, május 1-én, akkor fagytunk meg, lehetne mondani. Robbie Williams, Supreme.

nekem nem kell. Kohanszki Roy és Biga, minden bánatom, 6 óra 47 perc van, péntek, május 29-e, az utolsó vekker ebből a hónapból. A mai napon pedig Magdolna nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név egyébként a Magdaléna magyarosodott változata és jelentése a genezáreti tópartján lévő Magdala városából származó nő. Hát a név első ismert viselője volt a bűnbánó Mária Magdolna, aki megismerve Jézus tanításait jó útra tért. A történet egy másik változata szerepel Dan Brown a Da Vinci Code című regényében, amelyet meg is filmesítettek Tom Hanks főszereplésével, óriási érdeklődést és egyben tiltakozást is keltett. És Giuseppe Verdi, Rigoletto című operájának egyik szereplője, Maddalena, a szép cigánylány, akihez a mantuai herceg jár szerelmeskedni, és aki megmenti a haláltól, mert orgyilkos testvére Rigoletto lányát, szegény Gildát öli meg helyette. Tehát tudjuk, hogy az operában úgy van, hogy valakit megölnek, és az ahelyett, hogy meghalna, elkezd énekelni. Tehát ez így volt mindig, ez sem fog változni a jövőben. Isten éltesse a Magdolnákat! Sandra dalával köszöntjük őket. Jó reggel!

Ava Max, Kings and Queens, ez is már egy 6 éves dal, rohan az idő. 5 perc a választ el 7 órától, úgyhogy zárjuk is a Wecker első óráját.

Hát 7 órakor jönnek a hírek. Ennek az órának az utolsó dala Tiffany-től érkezik. Az ígéretekről szól a dal. Promises Made. Jó reggelt!

0: Felújítják a művészeti iskolát, folytatódnak a ballagások, itthon játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A villamosenergia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állásának, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő szerint ehhez elengedhetetlen az energiatermelési kapacitások bővítése, az energiatárolási rendszerek fejlesztése, valamint a villamosenergia hálózat korszerűsítésének felgyorsítása. Bolozsán rámutatott, az elmúlt években tapasztalt áremelkedések nem csak a háztartások terheit növelték, hanem jelentősen rontották a román vállalatok versenyképességét is a nemzetközi piacon. Hozzátette, több energetikai beruházás is késik, különösen az állami tulajdonban lévő vállalatok esetében. Folytatódnak a ballagási ünnepségek Székelyudvarhelyen. Ma délelőtt 10 órakor a dr. Palló Imre Művészeti Líceum végzősei ballagnak az iskola udvarán. Szombaton délelőtt 10 órakor a belvárosi református templomban tartják a Backa Madarasi Kis Gergely református kollégium diákjainak ballagását. A többi székelyudvarhelyi középiskola ballagási ünnepségét jövő héten tartják. Rendes havi ülését tartotta tegnap Székelyudvarhely önkormányzata. Az ülésen elhangzott, hogy 3 új pályázat finanszírozási szerződését írhatja alá nem sokára a Városháza, amelyek közül a legnagyobb a Palló Imre Művészeti Líceum épületegyüttesének felújítása. A tervek szerint a munka során utoljára fogják felújítani a főépületet, így addig nem kell kiköltözzenek onnan a diákok. Emellett a város meg fogja kapni az 5,2 millió lejes támogatást a Nagyküküllőmenti sétány, illetve a Csereháti Mária tér megépítésére. Ez 6,2 millió lej, amiből 1,2 millió lej az önrész. Az önkormányzat idén egyházi pályázatokra 300 ezer lejt, a kulturális programokra 200 ezer lejt, a non-profit tevékenységekre 250 ezer lejt, míg sportra 2,1 millió lejt különít el. Hazai pályán zárja a szuperligás női labdarúgó bajnokságot a székelyudvarhelyi Vasas Femina együttese. Az alsóházi rájátszás utolsó fordulójában a csapat szombaton délelőtt 11 órakor a Városi Stadionban a Gyulafehérvári Unirját fogadja. Ugyanebben az időpontban Beszterce Szamosújvárral játszik. Holnap este játsszák a labdarúgó bajnokok ligájának döntőjét. A finálénak a budapesti Puskás Ferenc Aréna ad otthont. A meccsen a címvédő Paris Saint-Germain és az angol bajnokságot másfél hete megnyerő Arsenal csap össze. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A meteorológusok szerint ma is tart majd a nyárias időjárás térségünkben, viszont a széljárás megélénkülhet. Csapadék nem valószínű, a reggeli hőmérséklet értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Marshmello és a Jonas Brothers Live Before You Love Me. 6 perccel járunk 7 óra után. Immár a Wecker második korájában péntek van, május 29-e, úgyhogy elmondhatjuk, hogy ez a reggeli műsor, ez 7 hónap és évszak búcsúztató Wecker. Kék ég, napsütés, tehát az időjárásra nem lehet panaszunk. Ha viszont úgy érezzük, hogy a lelkünkben késik a napfény és a sötétség az úr, ne engedjük el hatalmasodni. Nem bizony? Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
4: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai tök kilója 4 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen,

0: Vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal? Ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

Jennifer Lopez és In The Morning. 7 óra múlt 20 perccel, lapszemlével is jelentkezünk ebben az órában. Előtte nézzük a születésnaposokat, illetve a születés

Mi rávetült arra a városa valahogy egy kicsit kiköszörüljék, enyhítsék, és ő volt az, aki azt mondta, hogy bizony mi az évtized végére, és ezt még a 60-as évek elején mondta, az évtized végére ember küldünk a Holdra. Ő nem érte meg, de maga a Holdra szállás sikerült. Annette Bening, amerikai színésznő, a mai napon ünnepeli Flipper öcsi született még ezen a napon, 2008-ban elhunyt, és itt van a Ukio Katayama, japán volt Forma 1-es autóversenyző, 63 évet ünnepel. Hát az ő pályafutása nagyjából egy időben kezdődött Michael Schumacherével a 90-es évek elején, és Katayama közel 100 Forma 1-es futamon indult, de mindössze 5 pontot tudott gyűjteni, ott Minardi, meg Tyrrell, meg Larus ilyen csapatokkal, hát ennyi idő alatt Schumachernek világbajnoki címből jött össze több, mint ahány pont Katayamának. Gyakran találkozunk japán autóversenyzőkkel a Forma 1-es mezőnyben, most is van egy Yuki Tsunoda. Nyilván nem mindegyik a tehetségével, vagy a tehetségének köszönhetően kerül oda, hanem jó japán szponzorok, meg ugye a Honda sokszor biztosítja a hajtóműveket a Forma 1-es kocsikhoz, és akkor ugye ki tudják lobbizni, hogy legyen japán verse. Aguru Suzuki ott van például, Satoru Nakajima, aki Senna csapattársa volt a Lotusnál, Takuma Sato, vagy Kamui Kobayashi. Vannak japán pilóták, annyira nem sikeresek, de ettől függetlenül többen közülük igencsak népszerűek a Japánban, meg istenek lehetne mondani. Nagy vagy Japánban, Big in Japan, ez az Alphaville. 7 óra 22 perc van. Jó reggelt!

Valahol a szívemben, Somewhere in my heart énekelt a Bad Boys Blue, 7:30, jött a lapszemle, a Hargita népe mai lapszámából három cikket szemlézünk,

a strand szezon Hargita mennyiben olvasható az 5. oldalon. Az elmúlt napok melege több strandnál is felgyorsította az előkészületeket. Az előrejelzések szerint érkező lehűlés miatt azonban most mégis sok helyen óvatosan tervezik a szezonkezdést. Van, ahol ezen a hétvégén nyitnak, máshol még néhány napig kivárnak. A belépők ára csak minimálisan változott, többfelé pedig újdonságokkal, fejlesztésekkel készülnek a nyárra. Valószínűleg, hogy a mi strandukat is kicsit rendbe hozzák, ahogy szokták minden évben, csinosítgatják, amit lehet, azt megtesznek. Bár én nem felejtettem el, hogy Gálfi végül is ő élménystrandot ígért, mostanra már be is kéne legyen fejezve, de hát sok más ígérethez hasonlóan ebből sem lett semmi, úgyhogy majd valamikor lesz belőle modern, klassz, ilyen új. Hát, ami a mai fiataloknak kell, mi öregek azért, egy lubickolás az úgy megteszi. Amúgy a rádióval voltunk is, egy adást onnan vezettünk, talán még lesz ilyen. Reméljük, hogy igen, végül is miért ne. A hivatal óvatosan befékez címmel írnak arról, hogy független tervezőkkel nézhetnék át a Dr. Pallo Imre Művészeti Szakközépiskola felújításának előtanulmányait. Mint írják, 25 millió lejbe kerül a Dr. Pallo Imre Művészeti Szakközépiskola Petőfi Sándor utcai épület együttesének a felújítása, ami régi terve a mindenkori székelyudvarhelyi városvezetésnek, csak hogy a finanszírozás előtt álló projekt dokumentációját beárnyékolja, hogy a szakértői vélemények készítésében ugyanaz a vállalat vett részt, amelyikről a Városháza azt feltételezi, hogy két másik projektnél is hibás dokumentumokat adott le a város, a városkassa és az egész oktatási rendszer kárára. Tehát akkor óvatosan befékeznek. De van, ahol lenullázottak dolgok, például az udvarhelyi sportélet. Kispadon a támogatások cikkel írnak róla, tulajdonképpen ez az én cikkem, de most már nem tilos promózni. Egy jogerős törvényszéki ítélet gyakorlatilag lenullázta a székelyudvarhelyi sporttámogatási rendszer 2025-ös elosztását, és ezzel új helyzetet teremtett a helyi sportfinanszírozásban. A bíróság szerint a pályázati pontozás átláthatatlansága és a szubjektív értékelési szempontok miatt nem volt követhető, milyen szakmai alapon születtek a támogatási döntések. Az ítélet nem csak a vitatott pénzosztást semmisítette meg, hanem a teljes rendszer működő képességét is megkérdőjelezte. Kérdés, hogy az ügy valódi reformot indít el, vagy tovább mélyíti a padhelyzetet. Írja Hargita Népe, erről és még sok minden másról a mai lapszámban. 7:33 perckor a 4-es Streettel folytatjuk. Szabad a csók!

Fairground Attraction. Tökéletesnek kell lennie, it's gotta be perfect. 7 óra 41 perc van. Péntek, május 29-e, a tavasz utolsó vekkere, hiszen kalendáriumi szempontból a hétfői nemzetközi gyermeknappal indítjuk a nyarat is. Az időjárás lehet, hogy azért egy kicsit hamiskás lesz. Legalábbis ahhoz a nyárhoz, amit papíron várunk, de nem fogunk megfagyni, nem tudom, ez mennyire igaz, de hideg nem lesz, csak még az igazi nyár, azt hiszem, hogy várni kell. Minden, amit a szívem kíván, Everything My Heart Desires, Adam Rickett dalát halljuk, jó reggelt!

0: like music. Sztár reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csapd le a cson nélküli

0: szeletelt sert és nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 19 baniért, az 1 kg-os Gelatelli vegyes prémium fagylaltra 17 lej 99 baniért, és az 1 literes univerzális Domestos Extended Powerre 9 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: A kaszás. The Reaper. Kip Shelley Nathans dalát hallhattuk 9 percen 8 óra előtt. 8-kor jönnek a hírek, utána pedig Ladányi László Zsolt parlamenti képviselőt várjuk a stúdióba. A havonta egyszer szokott a Vekkerben jelentkezni, beszámolni a Bukarestben végzett munkáról. Bon Jovival folytatjuk In These Arms.
1: Jó reggelt!

Felújítják a művészeti iskolát, folytatódnak a ballagások, itthon játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A villamosenergia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állásának, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő szerint ehhez elengedhetetlen az energiatermelési kapacitások bővítése.

0: építése, az energiatárolási rendszerek fejlesztése, valamint a villamos energiahálózat korszerűsítésének felgyorsítása. Bolozsán rámutatott, az elmúlt években tapasztalt áremelkedések nem csak a háztartások terheit növelték, hanem jelentősen rontották a román vállalatok versenyképességét is a nemzetközi piacon. Hozzátette, több energetikai beruházás is késik, különösen az állami tulajdonban lévő vállalatok esetében. Folytatódnak a ballagási ünnepségek Székelyudvarhelyen. Ma délelőtt 10 órakor a dr. Palló Imre Művészeti Líceum végzősei ballagnak az iskola udvarán. Szombaton délelőtt 10 órakor a belvárosi református templomban tartják a Backa Madarasi Kis Gergely református kollégium diákjainak ballagását. A többi székelyudvarhelyi középiskola ballagási ünnepségét jövő héten tartják. Rendes havi ülését tartotta tegnap Székelyudvarhely önkormányzata. Az ülésen elhangzott, hogy 3 új pályázat finanszírozási szerződését írhatja alá nem sokára a Városháza, amelyek közül a legnagyobb a Palló Imre Művészeti Líceum épületegyüttesének felújítása. A tervek szerint a munka során utoljára fogják felújítani a főépületet, így addig nem kell kiköltözzenek onnan a diákok. Emellett a város meg fogja kapni az 5,2 millió lejes támogatást a Nagyküküllőmenti sétány, illetve a Csereháti Mária tér megépítésére. Ez 6,2 millió lej, amiből 1,2 millió lej az önrész. Az önkormányzat idén egyházi pályázatokra 300 ezer lejt, a kulturális programokra 200 ezer lejt, a non-profit tevékenységekre 250 ezer lejt, míg sportra 2,1 millió lejt különít el. Hazai pályán zárja a szuperligás női labdarúgó bajnokságot a székelyudvarhelyi Vasas Femina együttese. Az alsóházi rájátszás utolsó fordulójában a csapat szombaton délelőtt 11 órakor a Városi Stadionban a Gyulafehérvári Unirját fogadja. Ugyanebben az időpontban Beszterce Szamosújvárral játszik. Holnap este játsszák a labdarúgó bajnokok ligájának döntőjét. A finálénak a budapesti Puskás Ferenc Aréna ad otthont, a meccsen a címvédő Paris Saint-Germain és az angol bajnokságot másfél hete megnyerő Arsenal csap össze. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A meteorológusok szerint ma is tart majd a nyárias időjárás térségünkben, viszont a széljárás megélénkülhet. Csapadék nem valószínű, a reggeli hőmérséklet értékek 18 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai tök kilója 4 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Judlo, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
6: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24+ órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 810.

0: Még egyszer. 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
1: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kerkében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Vendégünk Ladányi László Zsolt, Hargita megyei RMDSZ-es képviselő, és ha itt van a stúdióban, akkor azt jelenti, hogy péntek van. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!

0: és hát azt is hiszem, hogy nem nagyon volt még ilyen helyzet. Én azért elég lég vagyok a közéletben, most már 28 éve, de ilyen időszakot nem nagyon emlékszem, hogy megéltünk volna. És főleg az, amikor egy ilyen teljes patthelyzetnek tűnik minden, hiszen hogyha mindenki nemet mond valamire, abból igen, nagyon nehezen lesz. Ez valahogy olyan, mint mikor az úton jön szembe két autó, nagyon szűk az út, valahogy beszorítják egymást, egyik se akar hátra menni, közben mind a két felől felgyül a tömeg, és dudál mindenki, mind az őrült, és ez a kettő pedig kiszáll, és egyik szidja a másikat. Nem te kezdted, nem, te jöttél közelebb, és egyik se akar semmerre megmozdulni, a végén úgy össze zsúfolódik, és abszolút minden ott, hogy már senki se tudja, hogy van itt, mit lehet csinálni, talán helikopterre kiemelni valamelyiket onnan. Tehát sajnos ez most egy ilyen helyzet. Ma reggel néztem a híreket, hallgattam még a rádiót is, és valaki egy olyasmit mondott, hogy ez olyan, mint az agykirály katonát, hogy állnak szembe a felek, a két nagy párt, ugye, és próbálja mindegyik a másiktól még elrabolni egy katonát, hogyha elegen lesznek, akkor már lehet egy kormányt alakítani. Tehát ez az egész dolog úgy néz ki, mint egy óriási óvoda, és ez egy nagy baj. Azt is mondtam, hogy ha megtörténne egy olyan csoda, mint van az a film, a Liar Liar, a hazugok hazugja, nem tudom, hogyha
1: igen,
0: ha
1: láttad. Ismerős.
0: Jim Carrey-vel, és abban van egy olyan, hogy a kisfia azt kívánja, hogy ne
1: 24 tudjon hazudni. 24 órán át ne tudjon hazudni.
0: A 24 órát közéleti kérdésekben, közéleti, nem beszélünk itt magánéletről, arról majd mindjárt, nem tudna senki hazudni, de senki, akkor azt hiszem, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon letisztulna ez a közélet. Sajnos egy olyan pillanatban vagyunk, amikor nagyon-nagyon nehéz látni a következő lépést. Hiszen mindenki valamilyen módon beszorította magát a sarokba, főleg a nagy pártokról beszélünk, és egyszerűen nem tudnak onnan kitörni. Mert mindegyik olyan radikálisan azt mondta, hogy ezzel nem, vagy ezért nem, vagy így nem, hogy nem látjuk az igent. Most nagyon sok múlik nyilvánvalóan az államelnökön, azon, hogy tud tárgyalni, hogy tud beszélni az embereket. Hát most is látszott, hogy próbált egy miniszterelnök jelöltet előre tolni, de egyszerűen még be sem jelentette. Úgy volt, hogy a héten bejelenti, de nem jelentette be, mert látszott világosan, hogy nem tud összerakni maga mögé egy olyan koalíciót, amelyik meg is szavazza, és át tudjon menni egy ilyen kormány. Úgyhogy ez még egyelőre nagyon, nagyon képlékeny ez az egész helyzet. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a megoldása, ami baj, és szerintem a legnagyobb baj, hogy mindez az AUR-nak a szekerét tolja. És sajnos, hogy ezt nem akarják megérteni a kollégáink az eddigi koalícióból sem, hiszen én tegnap jöttem haza Bukarestből, délelőtt beszélgettem a liberális pártnak az egyik vezetőjével, és mindenféléket mondott, hát de nem érted, hogy ők kezdték meg, ők meg így úgy, ők szorították be, és mondtam, hogy de valamelyik őtök csak kéne engedjen egy kicsit, mert hogyha senki nem enged, akkor abból nem lesz sehogy se jó, és hiába ők persze már emlegetik az előrehozott választást, azt meg nekik meg ők, meg így úgy, ők szorították be, és mondtam, hogy de valamelyik őtök csak kéne engedjen egy kicsit, mert hogyha senki nem enged, akkor abból nem lesz sehogy se jó, és hiába ők persze már emlegetik az előrehozott választást, azt meg nekik, az is jó, mert most aztán majd bebizonyosodik, hogy azokat fogják az emberek büntetni, akik mondtam, ne, egy nagy tévedésbe vagy. Mindenkit, az egész politikai közéletet büntetni fogják az emberek, és ez megint csak egy olyannak jó, aki még eddig nem volt kipróbálva, mint a kormány tényező, az AUR. De határozottan állítom, hogy az jót nem hozna az országnak, hogyha egy AUR vezetne, és nekünk, az erdélyi magyarságnak meg kategorikusan tudom mondani, hogy nem. Én ismerem ezeket az embereket. Most már 6 éve egy parlamenti térben dolgozunk, és látom, hogy körülbelül mit gondolnak, mit látnak a világról. Utána pedig már aztán nagyon késő lenne az, hogy bárki is kezdje mondani, hogy na hát, igaz, hogy azt mondtuk, hogy soha többé RMDS, meg nem tudom mi, meg mindenki, ez senki, de mi jön utána? Tehát ezen azért csak el kell gondolkozni, mert késő lesz azt mondani, mint majd Szlovákiában, hogy hát sajnos nagyon elrontottuk akkor, és azóta többet senki nem jutott be a parlamentbe. Tehát ezt úgy gondolom, hogy jól végig kell gondolni mindenképpen. Mi valamilyen szinten egy ilyen kényszerpályán vagyunk most, mert a

0: az RMDSZ mindig, és végül is mindenki elismeri a román közéletben és a román politikában, hogy az RMDSZ jól gondolkodik jelen pillanatban is, csak a 6% az nem 30. Ezt is tudomásul kell vegyük.
1: Ja, de értelmes emberek vannak ott a parlamentben, akik tudják, vagy legalábbis vannak olyanok, akik tudják, hogy ez, ha megnézzük, saját párt érdekük ellen megy, de szembe ütközik vele, hogy nem tudják, gyerekek, jó van, vitatkoztunk, elegetünk két óvodás a homokozóban, üljünk már le és csináljunk valamit, mert ez nekünk se lesz jó.
0: Valahogy úgy vagyok ezzel, hogy ezt már lassan én sem értem.
1: Jó, de a munkattől még megy a parlamentben, gondolom.
0: Megy a parlamentben.
1: Még akkor is, hogyha ügyvívő kormányunk van jelen pillanatban.
0: Így van, hát az bizony elég nagy gond, hogy ügyvívő kormány van, és az, hogy nincs működő koalíció, hiszen most nagyon nehéz az, hogy egy tervezetet, vagy valami elképzelést, ami addig a koalícióban működött, azt most át lehessen vinni a parlamentbe, mert a két nagy párt annyira egymásnak feszült, hogy jóformán semmiben nem tudnak már megegyezni, és ennek sajnos a jeleit látjuk a parlamentben. Persze vannak jó dolgok, történnek kisebb-nagyobb előrelépések, pontszerű dolgokban, amiben már régebben volt egyesség, és mondjuk, hogy azt nem ugra fel egyik félse, de nagyon-nagyon nehéz így dolgozni. Nehéz a bizottságokban dolgozni, van úgy, hogy csak azért, hogy ez ne mehessen át, valamelyik fél megakadályozza, és még egyszer mondom, ezen azok a szélsőségesek nevetnek, akiknek a legkevésbé kellene ezen szórakozniuk, de sajnos erre lehetőséget kapnak.
1: Olyan világot élünk, hogy az igazság, a normalitás, az unalmas, és szinte nem érdekel senkit. A cirkusz, a balhé, a botrány, na ezek kellenek, ezek hozzák a lájkokat, ezek pörgetik az internetet, nem biztos, hogy jól van, és most ugye az elmúlt napokban, vagy egy-két hétben ugye lemondás az RMDSZ-nél, mi áll ott a háttérben? Illetve tegyük mindenek előtt ugye témába a hallgatóinkat.
0: Igen, hát... Sajnos, hogy ez a közélet, a társadalom ide jutott, és ez a social media, amit annyira emleget mindenki, amellett, hogy vannak jó hozadéka is, de sajnos sokkal több a rossz. Mennyivel nyugodtabb élet volt, mielőtt ezek ilyen szinten pörögtek volna. Demeter Andrásról beszélünk, gondolom, a kulturális
1: miniszterünkről. Igen.
0: Hát maga az alapsztori, nem tudom mennyire ismert az.
1: Röviden azért foglaljuk össze, hát ha nem mindenki tudja.
0: 2010 környéken, 2010-11-ben volt egy rádió vásárlás, a Kisinói rádiót, a Moldáviai rádiót vette meg a román állam úgy, hogy igazából orosz kézbe került volna. Tehát sikerült megmenteni az oroszoktól, és megvásárolták, így megmentették. Tehát ez már apropó nemzeti érdek. Ugyanakkor rá jó pár évre, tehát nem is, tehát akkor abban a pillanatban ő a rádió igazgató tanácsában volt, akkor Demeter András, és behívatták a DNA-hoz, és mindenféle vádakot elhangoztak ezzel a vásárral kapcsolatban. És akkor ő tett ott egy megjegyzést az ügyésznek, hogy az pontosan hogy tette, ezt én nem tudom, és mindjárt elmondom, hogy körülbelül mit látok ebbe, de a lényeg az, hogy azt mondta, hogy hogyha a románok számára nem fontos a nemzeti érdek, akkor mit várnak egy magyartól, aki ráadásul még magyar is. Tehát, de ezt nyilván teljesen pejoratív, ironikusan mondta azért, hogy értsek meg, hogy igenis ő ezért dolgozott, hogy ezt a rádiót mentsék meg, és ez így is történt. Tehát ő nem követette semmit ezzel.
1: Románia érdekei mentén, ugye?
0: Így van, és nyilvánvalóan fel is mentették, tehát nem történt ebből semmiféle gond. Csak miután ő miniszter lett, ezt egy szűk körben mesélte, és bent a minisztériumban néhány kollégával beszélgettek. Hát mindig, mikor valamit elmesélünk, azt mindenki tudja, hogy nem motamó szoktuk visszaadni azt, hogy mondtuk annak idején, vagy mi volt pontosan 2011-ben, hogy mondtuk el. Valószínű, hogy egy kicsit virágokkal is megszínezzük, mert így mesélünk, mert ez a mesélés. Demeter András egy nagyon jó színész, tehát ő ezt végezte. Nyilvánvalóan, hogy ezt egy kicsit úgy másképp mesélte el, az aljasság, az ott történik, amikor egy ilyen teljesen magánjellegű beszélgetést valaki felvett. Hogy milyen módszerrel, azt nem lehet tudni, de valaki felvette. Állítólag hozzá is matadtak a felvételhez. A lényeg az, hogy kivágták belőle azt a kicsi részt, amikor azt mondta, hogy nemzeti érdek, és én magyar vagyok. Hogyha titeket nem érdekel, mit mondjak én, aki? És ezt úgy állították be, hogy ő azt mondta, hogy mivel én magyar vagyok, engem abszolút nem érdekel a román nemzeti érdek. Sőt, ezt hozzátettek néhány jó vulgáris szót is, ami egyébként román kötőszó. És sajnos. És ebből lett egy óriási cirkusz. Nyilvánvalóan ő egy büntetőeljárást elindított ezzel kapcsolatban, hogy azonosítsák be, aki felvette. De ez tulajdonképpen ma egy társadalmi jelenség. És én azért is örülök, hogy ez a téma szóba jött, mert ez az egyik legcsúnyább és legrosszabb dolog, ami a mai világban zajlik, és a mai világban történik. Tehát úgy, ahogy te mondtad az előbb, hogy senki nem tud már semminek lassan örülni. Nem örülnek a jó időnek, nem örülnek annak, hogy
1: az élet apró örömeinek, ne is menjünk messzire. Valami jó,
0: hanem mindenbe csak az számít, mi a kit baj, lehet szídni, ki ne legyen többet, mindenki gazember, mondjon mindenki le. Rossz, mindenki mondjon le, semmi nem jó. És mind errefele megyünk, és akkor történnek a háttérben ezek a dolgok, hogy törvénytelenül sunyiba felvesszük a másik embert, és utána kivisszük, és elmondjuk, hogy ez történt, meg az történt, meg ezt csinált, meg azt csinált, és ráadásul, hogyha még hozzá is nyúlnak egy ilyen felvételhez, és egy-két szót ide-oda áthelyeznek, amit ma a mai technikával akárki meg tud csinálni.
1: Képpel is meg lehet, nem csak
0: hangon. Bármivel a mesterséges intelligencia ebbe óriási nagy segítséget nyújt. Én ezt tartom az egyik legrosszabb dolognak, ami ma a társadalomban történik. Az nagyon sajnálatos, hogy senki nem tud már semminek örülni. Ez is nagyon nagy gond. És én azt is elfogadom, hogy fejétől büdösödik a hal. Tehát, hogy mit látnak az emberek, hogyha csak cirkuszt látnak, ha veszekedést látnak, apropó a kormányválság, hogyha azt látják, hogy a parlamentben is csak veszekedés van, egyik a másik torkának megy, lásd adott pillanatban Szimion, amikor megnyakázta az akkori energetikai minisztert. Tehát akkor milyen következtetést tudjanak levonni? Én sokszor nagyon őszintén mondom, hogy szégyellem, hogy ott vagyok. És én annak idején, mikor az egyetem padjaiból kijöttem, és Antal István képviselővel kezdtem dolgozni, akkor büszke voltam, hogy vele dolgozok. Büszke voltam arra, hogy a parlamenti munkában valamilyen szinten szakértőként részt tudok venni, és olyan nagy dolog volt az, hogy valaki ott van. És nem telt el csak vagy 30 év, azóta 25 év, és olyan szintre jutott minden, hogy nem is csoda, hogy lassan legalul van a parlamentnek az ázsiója a közösségben.
1: Eddig sem volt magasan,
0: eddig
1: ugye?
0: Eddig sem volt nagyon magas, meg ugye most divat is lett az, hogy egyszer, ha valaki politikus, az biztos, hogy gazember. Ezért mondom, hogy jó lenne az a 24 óra igazmondás, mert akkor egy kicsit letisztulna ez a fajta közélet. Én remélem, hogy tisztázni fogja hosszabb távon magát Demeter András ebben az ügyben, azaz szerintem már tisztázta is magát azzal, hogy kiment és elmondta, hogy ott konkrétan mi történt, de nyilvánvalóan azért, hogy ez ne tudjon tovább folyni ez a cirkusz, mert rögtön rácsaptak a szélsőségesek nyilván, hogy igen, román ellenes minden magyar, tehát rögtön ezt már kiterjesztették az egész erdélyi magyarságra, és ő ezért egy ilyen becsületbeli lemondást tett azért, hogy
1: gesztusként,
0: hogy
1: ugye?
0: Gesztusként, hogy ebből ne legyen, de most gondoljunk bele, jó ez, jó az, hogy valakit törvénytelenül felvesznek, valami összevagdosnak, és akkor kész, ezzel ennyi le kell mondani, és el kell menni a közéletből, pedig te nem tettél semmit. És azóta nagyon sokan kiálltak Demeter András mellett, és sok román ember elmondta, aki emlékezett, és aki ott volt akkor, hogy tudták, hogy mi történt, és azt mondták, hogy akkor először beszéljünk a tettekről, ne arról, hogy ki mit, hogy mesélte, és ki mit, hogy vett fel törvénytelenül, de sajnos a mai világban az igazsága, hogy ismét csak téged idézlek, azt mondtad, hogy az igazság számít legkevésbé, hanem az számít, ami ebből kimegy, és amit ebből formálni tudnak egyesek a média használatával, akár az mesterséges intelligencia, vagy egyéb ilyen szociális hálókkal kapcsolatában, az nem, sajnos nem jó.
1: De hát sajnos láthatjuk, hogy aljassággal, rágalmazással, illegális lehallgatással, felvétellel sikeres politikai pályát lehet elkezdeni, mert az, hogy az a pálya milyen lesz a későbbiekben, az idő megválaszolja. A miniszterelnök lehetsz, hogyha rendesen aljaskodsz, bocsánat a kifejezésért, de ezt mutatja, hogy ez a menő manapság. Nem egy jó példa. És mi ezt nézzük, és akkor hát...
0: Egyáltalán nem élünk semmilyen szempontból jó időket. Én mindig ezt valahogy, lehet, ha tévedek, de én valahogy ezt a Covid időszakra teszem.
1: Tehát, hogy valami megtört.
0: Az egy óriási nagy gond volt, és egy nagy hiba volt, amit a Covid időszakban csináltak. Az a bezárás, amit mindnyáján meg kellett éljünk, hogy nem tudtál kimenni az útra csak papírra, hogy elmenjünk vásárolni. Tehát az egy óriási hiba volt, és most nem megyek én a határokon túlra, vagy azt, hogy az egész világban mi történt, vagy hogy Kínába be is halaszták a másikat, hogyha egy covidos volt. De az, ami itt volt ebben az országban is, az egy óriási tévedés volt abban az időben. És ez az embereket sajnos radikálisan megváltoztatta. És bár mindenki azt gondolta, hogy jobbak leszünk, mert hogy beszorultunk a családba, meg egyebek. Sajnos ez nem így történt, és ebben talán akkor én is tévedtem, és meg voltam győződve, hogy egy szolidárisabb társadalom lesz ebből, ellenkezőleg sokkal, mindenki sokkal türelmetlenebb lett, mindenki sokkal idegesebb lett, mindenki jóval kevésbé lettek az emberek elnézőek egymással, és ez azért a mindennapokban is látszik, amikor ki akarsz fordulni egy kis utcából, vagy amikor éppen a sorban állsz valamelyik üzletben, vagy bármilyen területén a társadalomnak, sajnos ez szembe jön.
1: Itt meglátok azért jó példákat, hála jó Istennek.
0: Én azért reménykedem, hogy ez mindenképpen valamilyen szinten jó fele fog elmenni. Annyi minden rossz történik a környékünkön, háborúk vannak, egyre több háború van, nem úgy tűnik, hogy ez jó fele menne. Az energiakrízis, tehát valahogy tényleg az kéne, hogy legalább mi tartsunk össze, és vigyázzunk egymásra egy kicsit.
1: Mindenki tudja, hogy a kormányzás erodál. Bármelyik pártnak a népszerűségét idővel, ez a világon mindenhol, ahol egy egészséges demokrácia működik, ez így van. Ráadásul ugye éppen erről beszéltünk, nem élünk könnyű időket, politikai válság van az országban. Jelen pillanatban, bár a választások messze vannak, de rossz politikus az, aki csak a kampányban gondol, hogy vár egy kicsit, kéne valamit tenni. Milyennek látod most az RMDSZ megítélését? A magyarság körében az, hogy az AOR mit mond rólunk, az úgysem fog változni, csinál, fejre is állhat az RMDSZ. De a mi körünkben, a magyarság körében, hogy látod?
0: Én elég sokat járok vidékre. A múlt hét végén is településeken voltam, beszélgetek emberekkel. Nyilvánvalóan az RMDSZ sincs most egy jó helyzetben. Nem is lehet jó helyzetben, mert annyi minden történt, és ugye te hiába próbálod az embereknek folyamatosan elmondani, hogy mi csak 5% vagy 6%-ot jelentünk, és igazából a mi feladatunk most az, hogy megakadályozzunk dolgokat, hogy dolgok ne tudjanak megtörténni, amik nekünk nem
1: rossz
0: jók,
1: dolgok,
0: és
1: igen,
0: amik rossz dolgok a magyar közösségnek. Hogy ugye sokan mondják azt, hogy jó, de amikor az adóemelés volt, mert hogy mi azt ígértük 2 éven keresztül, hogy többet az embereknek, kevesebbet az államnak, de amikor az adóem, akkor azonnal ki kellett volna lépni. Igen, de mindig van egy olyan kötelességed is, hogy mérlegeljél. Jó, kilépünk, és akkor mi lesz utána? Mi történik? Mi lesz másnap? Persze, mi nem akartuk, az RMDSZ nem akarta az adóemelést, tehát az nem létezik, hogy valaki azt mondja, hogy azt akarta. De volt egy olyan időszak, amikor egy ember elvállalta a kormányzást, amikor senki nem akart kormányozni, Balázsán, igazából. Ugye? Bolozsán elvállalta, és az ő gondolatai szerint, az ő elképzelései szerint elindult egy kormányzás. Hát magát az államelnököt hozta legelőször a legnehezebb helyzetbe, amelyik aláírásával igazolta a kampányba, hogy nem fognak áfát emelni, és az első döntések között volt az áfa emelés. Igen, ám, de hogyha kiléptél, akkor lehet, hogy a második lépés már az lett volna, hogy hát hogy lehet csökkenteni a kiadásokat? Bak, vonjuk össze a településeket, vonjuk össze a megyéket, és kérdem én, akkor jobb lesz? Tehát valahol meg kell nézni, vagy ha azt mondták volna 2 nap múlva, hogy hát, polgármesterválasztás legyen 2 fordulós. Persze, hogy nem akkora probléma ez udvarhelyen vagy Zetelakán, de kérdem én, mekkora probléma a vegyes vidékeken, a Szórványban. Hát Nem lehet mindig azt mondani, hogy csak mi vagyunk, a többiek nem számítanak. És ezek a döntések valahol ott lebegnek a levegőben. Ezek azért nincsenek, mert még az RMDSZ ott van a kormányban, és van egyfajta vétójog legalább ilyen kérdésekben, ilyen nagy kérdésekben. Mert ugye a gazdasági kérdésekben azért nehéz radikálisnak, túl radikálisnak lenni egy kormányon belül, mert valaki azt felvállalja. Felvállalja a miniszterelnök. És az az ő elképzelése, ő viszi, hanem akkor azt kell mondani neki, hogy viszontlátásra jön egy másik, aki ezt jobban csinálja. Hát most ezt elmondták neki a parlament elég nagy többséggel, most függetlenül attól, hogy ki, miért, most nézzük csak a szilárd tényeket. Én még egyszer azt mondom, hogy nagyon sajnálom azt, hogy csak az óvodás mentalitás van, hogy ki kezdte, ő volt, nem ő volt, na akkor ő oldja meg, nem, te old meg. Ideje lenne, leüljenek, és ezeket végbeszéljék. Tehát én úgy gondolom, hogy az RMDSZ azt a feladatot végzi most, ami igazából a féket jelenti, hogy ne történjen túl sok olyan rossz dolog, ami a magyar közösséget is nagyon rosszul érinteni, de nyilvánvalóan a következő időszakban nagyon nagy szükség lenne arra, hogy meghallgatva az embereket, megértve azt, amit mondanak, próbálni minél többet fenntartani azokból az igényekből, amelyeket az emberek számunkra elmondanak, és tulajdonképpen majd, hogy nem egyénileg ezt tesszük, tehát, hogy próbálunk mindenbe segíteni, amiben lehet. Én úgy gondolom, hogy ki fog derülni rövidesen, hogy mi az az út, ami a legjárhatóbb az Erdély, és ami a legjobb az erdélyi magyarság számára, és szerintem az RMDSZ ezt a lépést fogja megtenni.
1: Azt hiszem,
0: hogyha az lesz, hogy kormányon kívül kell lenni, akkor kormányon
1: akkor úgy
0: kívül,
1: lesz.
0: És akkor megnézzük, hogy milyen eszköztárral rendelkezünk, hogyha pedig maradunk valamilyen szinten kormány közelbe, akkor. Hogyha valaki azért drukkol, hogy legyen előrehozott választás, és essen ki az RMDSZ a parlamentből, akkor majd hogyha úgy gondolják, hogy ezzel ezt meg lehet tenni, azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt időszakban azért elég sok minden olyasmi történt, amit egyesek megpróbálnak az RMDSZ ellen kihasználni. Kezdve a magyarországi választásokkal, az adóemeléstől és végezve mindennel, mindent rá lehet húzni jóformán az RMDSZ-re, és ezt nem a román politikai közeg teszi, hanem inkább azok, akik valamilyen szinten kiszorultak a közélet.
1: Frusztráltak, sikertelenek,
0: úgy érzik, hogy most
1: itt az alkalom,
0: itt a pillanat, most aztán minden felőről lehet ütni, mert ha valaki úgy tűnik számukra, hogy meggyengült, de én úgy gondolom, hogy az erdélyi magyar közösség azért mindig tudta használni a harmadik eszét, és én ettől nem is nagyon tartok.
1: Pont erre gondoltam, hogy van az a régi vicc, ugye, hogy jönnek Amerikában még a hidegháborús időkből, hogy az oroszok vörösre festették a holdat, mi legyen, és akkor az amerikai, na menjetek föl, sírjátok fel, hogy Coca-Cola. De amúgy tényleg ki kéne írni a holdra, hogy az egész világ láss, hogy emberek, térjetek észhez, ez mindenkire érvényes. Említettél valami személyes dolgot, hogy arról beszélni, nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Úgyhogy ez személyes dolog, de erről majd beszélünk, valamilyen volt, de nem csak hogy megjegyeztem, olyan fülön csípett. De akkor...
0: Szerintem ez volt tulajdonképpen a Demeter András ügye, az mint egy társadalmi jelenség, tehát ezt akartam talán kivetíteni. Nem.
1: Jó, mivel zárjuk, egy kicsi udvarhelyel esetleg?
0: Valami megy, megy a munka udvarhelyen, kell haladjanak a projektek. Nyilván, hogy egy kicsit nehezebb most, minden nehezebb a közlekedés, de én úgy gondolom, hogy ha a végeredmény jó lesz, akkor mindenki örülni fog, és azért alakulgat a városunk. Ezt látom, jönnek vendégeim jövő héten, itt voltak 3 évvel, 4 évvel ezelőtt, radikális változást látnak. Aki erre fele jön, és mondjuk régebben nem volt, mindenki elmondja, hogy milyen szépen alakul, változik udvarhely. Én remélem, hogy ahogy egy kicsit letisztul a város, ugyanúgy letisztul a közélet is, és ugyanúgy az emberek is nyugodtabbak és sokkal toleránsabbak lesznek. Ez lenne a jó.
1: És ugye, akinek esetleg valamilyen gondja, baja van, amit annyira súlyosnak tart, hogy ezt ő egy parlamenti döntéshozóval, törvényhozóval akarja, akkor fogadórák ugyanúgy?
0: A fogadórák ugyanúgy működnek.
1: A mai napon?
0: Tehát? Vagyunk ott. Ma is ott leszek nyilvánvalóan, innen megyek fel az irodába, és Én amikor kimegyek vidékre, ott is szívesen beszélgetek emberekkel, ha valakinek tudok valamiben segíteni, a legnagyobb szívességgel állok rendelkezésre továbbra is.
1: Ladányi László Zsolt, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a cson nélküli szeretelt sert és nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 19 baniért. Az 1 kg-os gelatelli vegyes prémium fagylaltra 17 lej 99 baniért. És az 1 literes univerzális Domestos Extended Powerre 9 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd. Időket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el, és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a techból varázsát.
3: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székelyudvarhely első beltéri mászótermébe.
4: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
3: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
4: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
3: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
4: Mozdulj ki a hétköznapokból és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
3: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
5: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

Valamikor, hát nem is annyira rég, mondjuk néhány éve elképzelhetetlen lett volna, hogy egy olyan népszerű és ismert együttes, mint a Coldplay dél-koreai ismeretlenekkel összeálljon és közös dalt adjanak ki. Hát azért időközben nagyot változott a világ, és tetszik vagy sem, de el kell ismerni, hogy a dél-koreaiak a modern popzenében óriásit léptek előre, sőt, most már Oscar-díjas daluk is van, tehát betét dalként szerepelt, így megkapta azt a bizonyos aranyszobrocskát. 4 perc választ el 9 órától a Wecker, az utolsó tavaszi Wecker harmadik óráját zárjuk a Queen-nel. A show-nak folytatódnia kell, the show must go on. 9-kor jöhetnek a hírek is.

0: Felújítják a művészeti iskolát, folytatódnak a ballagások, itthon játszik a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A villamosenergia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpraállásának, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő szerint ehhez elengedhetetlen az energiatermelési kapacitások bővítése, az energiatárolási rendszerek fejlesztése, valamint a villamosenergia hálózat korszerűsítésének felgyorsítása. Bolozsán rámutatotta az elmúlt években tapasztalt áremelkedések, nem csak a háztartások terheit növelték, hanem jelentősen rontották a román vállalatok versenyképességét is a nemzetközi piacon. Hozzátette, több energetikai beruházás is késik, különösen az állami tulajdonban lévő vállalatok esetében. Folytatódnak a ballagási ünnepségek Székelyudvarhelyen. Ma délelőtt 10 órakor a dr. Palló Imre Művészeti Líceum végzősei ballagnak az iskola udvarán. Szombaton délelőtt 10 órakor a belvárosi református templomban tartják a Backa Madarasi Kis Gergely református kollégium diákjainak ballagását. A többi székelyudvarhelyi középiskola ballagási ünnepségét jövő héten tartják. Rendes havi ülését tartotta tegnap Székelyudvarhely önkormányzata. Az ülésen elhangzott, hogy 3 új pályázat finanszírozási szerződését írhatja alá nem sokára a Városháza, amelyek közül a legnagyobb a Palló Imre Művészeti Líceum épületegyüttesének felújítása. A tervek szerint a munka során utoljára fogják felújítani a főépületet, így addig nem kell kiköltözzenek onnan a diákok. Emellett a város meg fogja kapni az 5,2 millió lejes támogatást a Nagy Küküllőmenti sétány, illetve a Csereháti Mária tér megépítésére. Ez 6,2 millió lej, amiből 1,2 millió lej az önrész. Az önkormányzat idén egyházi pályázatokra 300 ezer lejt, a kulturális programokra 200 ezer lejt, a non-profit tevékenységekre 250 ezer lejt, míg sportra 2,1 millió lejt különít el. Hazai pályán zárja a szuperligás női labdarúgó bajnokságot a székelyudvarhelyi Vasas Femina együttese. Az alsóházi rájátszás utolsó fordulójában a csapat szombaton délelőtt 11 órakor a Városi Stadionban a Gyulafehérvári Unírját fogadja. Ugyanebben az időpontban Beszterce Szamosújvárral játszik. Holnap este játsszák a labdarúgó bajnokok ligájának döntőjét. A finálénak a budapesti Puskás Ferenc Aréna ad otthont. A meccsen a címvédő Paris Saint-Germain és az angol bajnokságot másfél hete megnyerő Arsenal csap össze. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A meteorológusok szerint ma is tart majd a nyárias időjárás térségünkben, viszont a széljárás megélénkülhet. Csapadék nem valószínű, a reggeli hőmérsékleti értékek 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12,99 bani, a patlizsán kilója 9,49 bani, és a hazai piros hagyma kötésenként 3,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

2015-ben Eurovízió nyert, Svédország képviseletében hősökről szólt a dal Heroes. Egyelőre nem panaszkodhatunk az időjárásra, szabadtéri tevékenységekre tökéletes az idő, viszont ha valaki úgy dönt, hogy azért este elmenne egy moziban, van rá lehetőség a Csiki moziban, ma este az Ördög Pradát visel című filmet vetítik este 8-tól. Holnap este pedig, akik az Iron Maiden kedvelik, készült egy dokumentumfilm velük kapcsolatosan, Iron Maiden Burning Mission, ha nem téve, Ambition a címe. Holnap este 8-tól vetítik, és maradva a zenénél, vasárnap este 7 órától, ha valaki szeretné, jó, mondjuk nem az egész életét, de legalább a pályafutásának 22 évét végigtekinteni, Michael Jacksonről beszélek, akkor lehetősége van, hiszen a Csiki moziban vasárnap este 7 órától ezt a filmet vetítik. Úgyhogy akkor nem véletlenül folytatjuk Michael Jacksonnel. Ez a világ beteg, szokták mondani, nem ártana meggyógyítani. Heal the world!

Geszti Péter és Lotfi Begi embertelen dal. Fél tíz van. És május 29-e, egy év telt el a parajdi bányakatasztrófa óta, de a tragédia következményei ma is érezhetők, láthatók. A kiskükölő élővilága lassan regenerálódik, több tízezer ember hónapokig ivóvíz nélkül maradt, a helyi turizmus összeomlott, százak veszítették el megélhetésüket. A Korondpatak elterelése és a Sóhegy biztonságba helyezése továbbra sem oldódott meg. Még mindig nem nevezték meg a felelősöket, sem a szálrom, sem a vízügyi hatóság vezetésében nem történt érdemi változás. Az elmúlt egy évben számos ígéret hangzott el, ideiglenes megoldások születtek, ám a helyiek szerint valódi válaszok és hosszú távú intézkedések továbbra sincsenek. Parajdon sokan úgy érzik, magukra maradtak, de vállalkozók a túlélésért küzdenek, a családok bizonytalanságban élnek, a hatóságok között pedig továbbra is zajlik a felelősség hárítása. Itt már csak egy kérdés marad, meddig?

Alex Mika és Brit, 9 óra 40 perc a pontos idő. Kicsit mozizzunk, de úgy, hogy menjünk vissza az időben. Nyilván erre már csak az idősek emlékeznek, bár nincs kizárva, hogy a mai fiatalok között is néhányan tinik, főleg ugye rákattantak az amúgy teenager kora, ilyen growing up stílusú, de még a 80-as évek elején megjelent nagy sikerű, akkor nagy sikerű Házi buli című filmre, Sophie Marceauval a főszerepben, és nyilván, hogy ennek a filmnek meg is volt a slágere, a Reality, amit egyébként, ezt kevesen tudják, román zeneszerző hozott össze, Vladimir Kozma, igaz, hogy Jeff Jordan álnév alatt dobta piacra. De maga a film, a Házi buli, nem csak zenei szempontból, hanem a mozi élmény szempontjából nagy siker volt. Maga a betét dala nem csak Európában lett óriási siker, hanem Ázsiában is, Dél-Korea, Hongkong, Fülöp-szigetek. Nyilván, hogy kötelezte a készítőket, hogy legyen meg a folytatása is. Jött két évvel később a Házi buli 2 című film, és annak egy új betétdala ugyanattól a dalszerzőtől, ugyanattól az előadótól, Richard Sanderson, Your Eyes. Úgyhogy most akkor próbálunk mozizni egy film betétdalával, a szemeid.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani, a padlizsán kilója 9 lej 49 bani, és a hazai piros hagyma kötésenként 3 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves pónilovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dino parkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
12: This is where your dreams and our creation...

Alan Walker és In Our Rosden Barcelona, nálam még bakancs listás. Tudom, sokaknál már nem, nálam még az, úgyhogy ott van még, ki kell pipálni, eljön majd annak is az ideje. Ahogy el szokott jönni minden egyes hétköznap a Vekkerben, a legfrissebb hírek ideje is. 8 perc múlva hallhatjuk, pontban 10 órakor, úgyhogy lassacskán zárjuk a Vekker negyedik óráját is. Tegyük ezt többek közt Morgan Wallen 2022-es dalával, Wasted on You.

0: Drón zuhant egy galaci tömbházra. Aszfaltoznak az Eminescu utcában. Győzött a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz drón zuhant egy galaci tömbházra, tűz ütött ki, két ember megsérült. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint ma éjszaka egy ukrajnai célpontokat támadó drón zuhant rá Galac városában egy tömbház tetejére. A Gerán 2 típusú orosz gyártmányú drón teljes rakománya becsapódáskor felrobbant. Az incidensben két személy könnyebben megsérült, az épületet kiürítették. Románia tájékoztatta a szövetségeseit és a NATO főtitkárát a galaci drón incidensről. Közölte ma reggel a román külügyminisztérium. Galac polgármestere az incidenssel kapcsolatban közölte, hogy a helyzet ellenőrzés alatt áll, a területet biztosították. Sztrájkolnak a bírósági és ügyészségi jegyzők. Június 2-a és 5-e között részlegesen felfüggesztik munkájukat a bértörvénytervezet elleni tiltakozásként. Mind a 4 napon 8 és 12 óra között a bíróságokon és ügyészségeken a tevékenység korlátozott lesz. Az ügyfélfogadási idő felére csökken, csak a törvényben előírt sürgős ügyeket fogják intézni, közölte a tiltakozás szervező szakszervezet. Munkaszüneti nap lesz június 1-e hétfő, egyrészt a gyereknap, másrészt az ortodox pünköst hétfő miatt. A hivatalos ünnepnap miatt a Városházán és a személyi nyilvántartó irodában szünetelni fog az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ebben az időszakban is elérhetőek lesznek. Aszfaltozzák a járdákat a Mihály Eminescu utcában. A Városháza közleményében arra kéri a lakókat, hogy az aszfaltozás zavartalan kivitelezése érdekében autóikkal ne parkoljanak az utca felújítás alatt lévő szakaszán. Megkezdődött a magyar futszál NB1 döntője. Az Újpest FC és a Nyíregyháza csapott össze tegnap este a 3 győzelemig tartó párharc első mérkőzésén. Az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban az Újpest kihasználta a hazai pálya előnyét, és hosszabbítás után 2-1-re győzött. A nyíregyházi csapatban 3 székelyföldi játékos is van, az udvarhelyi származású magyar válogatott Vetemenyuk Barta Dávid, illetve a román válogatott Hadnagy István és Bálint Andor, az FK Székelyudvarhely korábbi teremlabdarúgói. A következő mérkőzést hétfőn játsszák Nyíregyházán. Folytatódott a minifutball Európa-bajnokság Pozsonyban, Románia és Magyarország is pályára lépett. A románok a D csoportban Anglia ellen győztek 1-0-ra, következő meccsük holnap este 4:45-től lesz Grúzia ellen. Magyarország az E csoportban 3-2-re legyőzte Szlovéniát, ma este pedig a két kör után szintén 3 ponttal álló Kazasztán ellen zárja a csoportkört, a találkozót 4:45-tól rendezik. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, akár csak a tegnap. Enyhe lehűlés tapasztalható, de csapadék nem valószínű. A széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Terminálban.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Terminálból, terminálban. Fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egyfőre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
8: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
9: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24+ órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
10: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
11: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad.
4: Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
0: Közérdekű hirdetés következik.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.
13: Sztárrádió. Sztárrádió.
14: Sztárrádió.

Ed Sheeran és Overpass Graffiti, 10 óra 23 perc van. Kék ég, napsütés, de kicsit szeles az idő. Ez a hőérzetet csökkent egy picikét. Na de hát reméljük, hogy az időjárás kitart, ugyanis hosszú hétvégénk lesz, és sok szabadtéri rendezvény is készülőben van. Nyilván a Nemzetközi Gyermeknap, június 1-e, az eredetiben is a terve volt véve, ráadásul az hivatalosan is munkaszüneti nap, már akinek tisztelet a kivételnek, a kivétel mi, hát mi is kivételek vagyunk, mert dolgozunk, tehát lesz rendesen vekker hétfőn reggel, 6 órától, úgyhogy semmi probléma. És a Szájkén ugye ott is megtartják a rendezvény sorozatot, amihez hozzácsatolják szombaton és vasárnap a május elejéről elmaradt kétnapos rendezvényt, Magyar Filmnapja és hát Majál is. Úgyhogy ha valaki szeretne biciklivel felvonulni, ezt ne gyereknapon tegye, hanem egy napon előtte, vasárnap május 31-én, akkor lesz a biciklis felvonulás. Az idő, ha minden igaz, vasárnapra oké is lesz, és reménykedünk abban, hogy hétfőre sem romlik el. A prognózis szerint hétfő estére, igenis, számítanunk kell elsőre, rossz időre, de reméljük, hogy nem előbb.

Kaigo és Conrad Seville Firestone, 10 óra 33 perc van, Bajnokok Ligája döntőjére készülünk, ugye Budapest a házigazda, ez sem akármi. Közben nézem, hogy május 29-éhez kötődik, hát begdöntő, mert akkoriban még nem Bajnokok Ligája volt, hanem Bajnokok Európai Kupája. 1985-ben történt az a bizonyos tömegszerencsétlenség a brüsszeli Heysel stadionban. A Liverpool és a Juventus játszotta a begdöntőt, a brit szurkolók megtámadták az olaszokat, a tömeges menekülés során egy támfal is kidőlt, a szerencsétlenségben 39-en életüket vesztették, a sebesültek száma 200 volt. Mély nyomot hagyott az európai labdarúgásban ez a tragédia. Azóta is persze évente emlékeznek erre a szerencsétlenségre. Gondolom, hogy sőt, biztos vagyok benne, hogy azóta a biztonsági intézkedések, ahogy például a Forma 1-ben is, óriásit változtak, óriási erőlelépés volt, tehát nem zárható ki 100%-osan, de ma már azért elképzelhetetlennek tűnik egy ilyen kaliberű szerencsétlenség, és hát nagyon is bízunk abban, hogy Budapesten minden rendben lesz, és a legjobb győz, és lesz majd Európa klubbajnoka. Szombat este erről, vagy szombatról vasárnap virradó éjszaka, ez is benne van a pakliban, többet fogunk erről tudni.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
4: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
3: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
4: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
3: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
4: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
3: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
5: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
2: A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Altéh fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilvapálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.

Tegyünk úgy, mintha nem lenne világ vége, énekelt Miley Cyrus. Simán megtehetjük, mert hogy nem világ végéhez közelítünk, hanem hétvégéhez, hónap végéhez, évszak végéhez. Amikor legközelebb találkozunk, és az hétfőn reggel lesz, már 6-kor, papíron az már nyár lesz. Nyári hónap mindenképpen június. Úgyhogy Szász Csaba köszöni mára erre a hétre, erre a hónapra és erre az évszakra a figyelmet. Kellemes hétvégét, jó pihenést, találkozunk hétfőn. Addig is kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: Drón zuhant egy galaci tömbházra. Aszfaltoznak az Eminescu utcában. Győzött a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz drón zuhant egy galaci tömbházra, tűz ütött ki, két ember megsérült. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint ma éjszaka egy ukrajnai célpontokat támadó drón zuhant rá Galac városában egy tömbház tetejére. A Gerán 2 típusú orosz gyártmányú drón teljes rakománya becsapódáskor felrobbant. Az incidensben két személy könnyebben megsérült, az épületet kiürítették. Románia tájékoztatta a szövetségeseit és a NATO főtitkárát a galaci drón incidensről. Közölte ma reggel a román külügyminisztérium. Galac polgármestere az incidenssel kapcsolatban közölte, hogy a helyzet ellenőrzés alatt áll, a területet biztosították. Sztrájkolnak a bírósági és ügyészségi jegyzők. Június 2-a és 5-e között részlegesen felfüggesztik munkájukat a bértörvénytervezet elleni tiltakozásként. Mind a 4 napon 8 és 12 óra között a bíróságokon és ügyészségeken a tevékenység korlátozott lesz. Az ügyfélfogadási idő felére csökken, csak a törvényben előírt sürgős ügyeket fogják intézni, közölte a tiltakozás szervező szakszervezet. Munkaszüneti nap lesz június 1-e hétfő, egyrészt a gyereknap, másrészt az ortodox pünköst hétfő miatt. A hivatalos ünnepnap miatt a Városházán és a személyi nyilvántartó irodában szünetelni fog az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ebben az időszakban is elérhetőek lesznek. Aszfaltozzák a járdákat a Mihály Eminescu utcában. A Városháza közleményében arra kéri a lakókat, hogy az aszfaltozás zavartalan kivitelezése érdekében autóikkal ne parkoljanak az utca felújítás alatt lévő szakaszán. Megkezdődött a magyar futszál NB1 döntője. Az Újpest FC és a Nyíregyháza csapott össze tegnap este a 3 győzelemig tartó párharc első mérkőzésén. Az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban az Újpest kihasználta a hazai pálya előnyét, és hosszabbítás után 2-1-re győzött. A nyíregyházi csapatban 3 székelyföldi játékos is van, az udvarhelyi származású magyar válogatott Vetemenyuk Barta Dávid, illetve a román válogatott Hadnagy István és Bálint Andor, az FK Székelyudvarhely korábbi teremlabdarúgói. A következő mérkőzést hétfőn játsszák Nyíregyházán. Folytatódott a minifutball Európa-bajnokság Pozsonyban, Románia és Magyarország is pályára lépett. A románok a D csoportban Anglia ellen győztek 1-0-ra, következő meccsük holnap este 4:45-től lesz Grúzia ellen. Magyarország az E csoportban 3-2-re legyőzte Szlovéniát, ma este pedig a két kör után szintén 3 ponttal álló Kazasztán ellen zárja a csoportkört, a találkozót 4:45-tól rendezik. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, akár csak a tegnap. Enyhe lehűlés tapasztalható, de csapadék nem valószínű. A széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
8: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24+ órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
9: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
10: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is.
3: Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
1: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Isú szerelé! Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isú szerelé néven. Isú szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés, nem probléma, itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

0: Drón zuhant egy galaci tömbházra. Aszfaltoznak az Eminescu utcában. Győzött a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz drón zuhant egy galaci tömbházra, tűz ütött ki, két ember megsérült. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint ma éjszaka egy ukrajnai célpontokat támadó drón zuhant rá Galac városában egy tömbház tetejére. A Gerán 2 típusú orosz gyártmányú drón teljes rakománya becsapódáskor felrobbant. Az incidensben két személy könnyebben megsérült, az épületet kiürítették. Románia tájékoztatta a szövetségeseit és a NATO főtitkárát a galaci drón incidensről. Közölte ma reggel a román külügyminisztérium. Galac polgármestere az incidenssel kapcsolatban közölte, hogy a helyzet ellenőrzés alatt áll, a területet biztosították. Sztrájkolnak a bírósági és ügyészségi jegyzők. Június 2-a és 5-e között részlegesen felfüggesztik munkájukat a bértörvénytervezet elleni tiltakozásként. Mind a négy napon 8 és 12 óra között a bíróságokon és ügyészségeken a tevékenység korlátozott lesz. Az ügyfélfogadási idő felére csökken, csak a törvényben előírt sürgős ügyeket fogják intézni, közölte a tiltakozás szervező szakszervezet. Munkaszüneti nap lesz június 1-e hétfő, egyrészt a gyereknap, másrészt az ortodox pünköst hétfő miatt. A hivatalos ünnepnap miatt a Városházán és a személyi nyilvántartó irodában szünetelni fog az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ebben az időszakban is elérhetőek lesznek. Aszfaltozzák a járdákat a Mihály Eminescu utcában. A Városháza közleményében arra kéri a lakókat, hogy az aszfaltozás zavartalan kivitelezése érdekében autóikkal ne parkoljanak az utca felújítás alatt lévő szakaszán. Megkezdődött a magyar futszál NB1 döntője. Az Újpest FC és a Nyíregyháza csapott össze tegnap este a 3 győzelemig tartó párharc első mérkőzésén. Az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban az Újpest kihasználta a hazai pálya előnyét, és hosszabbítás után 2-1-re győzött. A nyíregyházi csapatban 3 székelyföldi játékos is van, az udvarhelyi származású magyar válogatott Vetemenyuk Barta Dávid, illetve a román válogatott Hadnagy István és Bálint Andor, az FK Székelyudvarhely korábbi teremlabdarúgói. A következő mérkőzést hétfőn játsszák Nyíregyházán. Folytatódott a mini futball Európa-bajnokság Pozsonyban, Románia és Magyarország is pályára lépett. A románok a D csoportban Anglia ellen győztek 1-0-ra, következő meccsük holnap este 4-7-től lesz Grúzia ellen. Magyarország az E csoportban 3-2-re legyőzte Szlovéniát, ma este pedig a két kör után szintén 3 ponttal álló Kazasztán ellen zárja a csoportkört, a találkozót 4-8-tól rendezik. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses nyárias idő lesz térségünkben, akár csak a tegnap. Enyhe lehűlés tapasztalható, de csapadék nem valószínű. A széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében, az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválra megy a fesztiválra.
2: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Csudló, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves pónilovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.

0: Érdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már a péntek, ismét hétvége. Hát igencsak, jól visszük egyébként. Most volt egy hosszú hétvégénk, aztán meg újra jön a hosszú hétvége. Alig dolgoztunk 4 napot, igaz, én csak 3-at, úgyhogy nem panaszkodok. Jól indítjuk a nyarat, az biztos, pihenéssel, kirándulással, hosszú hétvégézésekkel, ünneppel, szórakozással. És hát erre a mondatra gondolják sokan azt, hogy igen, igen, de mi végig dolgozunk, hát persze, mikor lesz pihenés. Na majd most hétvégén hát, ha sikerül mindenkinek többet pihenni, vagy gyermeknap alkalmából a gyerkőcökkel együtt egy olyan programot vagy eseményt összehozni, amikor a család apraja nagyja jól érzi magát. Fogok hozni esemény programajánlókat ebben a Sztár délutánban, picit felelevenítsük, hogy akkor mi minden fog történni ezen a hétvégén, hiszen most már május utolsó napjainál tartunk, június 1-e az hétfőre esik. Mi pedig jó hangulatban megyünk tovább egészen 17 óráig, a mikrofonnál Bedő Erika, legyen egy szép délutánunk, jó munkakedvet!

0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Zavaros az este,

A legnagyobb slágerek változatosan a mai Sztár délutánban is. Május 29-ét írunk, és péntek van. Ez a hét le is zárja a májusi hónapot, és jövő héten, hétfőn már június írunk. Június első napján leszünk itt. Magdolnákat köszöntünk. Május 29-én a Magdaléna magyarosodott alak változata a Magdolna név, és rendszerezetté, valamint gyakorlatiassá teszi viselőjét mindenben, amit csinál. Élvezi azt az érzést, amit a gondosan elvégzett munka után tapasztal, és a tulajdonában lévő dolgokat óvja és ügyel rájuk, így tárgyai sokáig jó állapotban vannak, amit még írnak a Magdolnákról, hogy kiadásaira is figyel, munkájának elvégzése során pedig türelmes és figyelmes. És ez szerintem így is van, nagyon sok Magdolnát, Magdit ismerek. Boldog névnapot kívánok, valamint Magdikának is szokták becézni ugye a Magdolnát, és Isten éltesse őket a nagyon-nagyon sokáig. Biztos vagyok benne, hogy van bőven akit köszönteni. Holnap Zsanett és Janka névnap lesz, holnap után pedig az Angélákat ünnepeljük, két nap múlva pedig a Tündéket, tehát hétfőn június 1-én Tünde névnap van. Rózsa Magdolna, hát akkor ő a névnapos énekesnőnk, az egyik legsikeresebb felvétele fog érkezni. Nyárias is, igaz, hogy egy picit esős, de attól függetlenül szerintem az egyik legnagyobb sláger lesz még 2026 nyarán is.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Készen állsz a repülésre? Lép ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés? H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugor fejest a buliba!
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

rádió legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan érkeznek a 13 órás hírek, aztán majd 14 órakor a legfrissebb híreket is hozza Katona Zoli. Hírként pedig már tudjátok ti is, hogy hétfőn június 1-én a gyermekeké a főszerep és a hivatalos ünnepnap miatt a Városházán és a személy nyilvántartó irodában is szünetel az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatásaik pedig ebben az időszakban is elérhetőek természetesen, kettől pedig június 2-ától a megszokott program szerint állnak a lakók rendelkezésére, de Székelyudvarhely városa hozzá is tette, hogy hétvégén és hétfőn is várnak mindenkit szeretettel a Szejkefürdőn. Erről hozom az infókat a hétvégi programokról. Rómeó és Júlia betétdala. Itt van a Lehetsz király. Mennyire szeretjük ezt.

0: Drón zuhant egy galaci tömbházra. Aszfaltoznak az Eminescu utcában. Győzött a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Orosz drón zuhant egy galaci tömbházra, tűz ütött ki, két ember megsérült. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint ma éjszaka egy ukrajnai célpontokat támadó drón zuhant rá Galac városában egy tömbház tetejére. A Gerán 2 típusú orosz gyártmányú drón teljes rakománya becsapódáskor felrobbant. Az incidensben két személy könnyebben megsérült, az épületet kiürítették. Románia tájékoztatta a szövetségeseit és a NATO főtitkárát a galaci drón incidensről. Közölte ma reggel a román külügyminisztérium. Galac polgármestere az incidenssel kapcsolatban közölte, hogy a helyzet ellenőrzés alatt áll, a területet biztosították. Sztrájkolnak a bírósági és ügyészségi jegyzők. Június 2-a és 5-e között részlegesen felfüggesztik munkájukat a bértörvénytervezet elleni tiltakozásként. Mind a négy napon 8 és 12 óra között a bíróságokon és ügyészségeken a tevékenység korlátozott lesz. Az ügyfélfogadási idő felére csökken, csak a törvényben előírt sürgős ügyeket fogják intézni, közölte a tiltakozás szervező szakszervezet. Munkaszüneti nap lesz június 1-e hétfő, egyrészt a gyereknap, másrészt az ortodox pünköst hétfő miatt. A hivatalos ünnepnap miatt a Városházán és a személyi nyilvántartó irodában szünetelni fog az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ebben az időszakban is elérhetőek lesznek. Aszfaltozzák a járdákat a Mihály Eminescu utcában. A Városháza közleményében arra kéri a lakókat, hogy az aszfaltozás zavartalan kivitelezése érdekében autóikkal ne parkoljanak az utca felújítás alatt lévő szakaszán. Megkezdődött a magyar futszál NB1 döntője. Az Újpest FC és a Nyíregyháza csapott össze tegnap este a három győzelemig tartó párharc első mérkőzésén. Az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban az Újpest kihasználta a hazai pálya előnyét, és hosszabbítás után 2-1-re győzött. A nyíregyházi csapatban három székelyföldi játékos is van, az udvarhelyi származású magyar válogatott Vetemenyuk Barta Dávid, illetve a román válogatott Hadnagy István és Bálint Andor, az FK Székelyudvarhely korábbi teremlabdarúgói. A következő mérkőzést hétfőn játsszák Nyíregyházán. Folytatódott a minifutball Európa-bajnokság Pozsonyban, Románia és Magyarország is pályára lépett. A románok a D-csoportban Anglia ellen győztek 1-0-ra, következő meccsük holnap este 4-7-től lesz Grúzia ellen. Magyarország az E-csoportban 3-2-re legyőzte Szlovéniát, ma este pedig a két kör után szintén 3 ponttal álló Kazasztán ellen zárja a csoportkört, a találkozót 4-8-tól rendezik. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, akár csak a tegnap. Enyhe lehűlés tapasztalható, de csapadék nem valószínű. A széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk,

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.

0: Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Akció. Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
0: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
0: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
5: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Ezt a mondatot mondhatjuk egymásnak is, sőt, akár a Szejkely óriás majálison is. Ha találkozunk ismerősökkel, akkor bátran elmondhatjuk, olyan ismerős vagy valahonnan. Nem tudom, hova tegyenek, emlékeztek, szoktatok ti is ezt mondani a másiknak. Szejkely óriás majális, tehát május 30-án már szombaton megkezdődnek a programok, filmvetítések lesznek, és filmes délutánnal kezdődik ez az esemény sorozat. Holnap a klasszikus és az új jegyében várnak kicsiket és nagyokat a szabadtéri vetítéseken, délután már a napsütésben, és csak egy pokróc kell, más semmi, esetleg nasi, bármi finomság, amit egyébként is elfogyasztanánk egy moziban. A program kiemelt támogatója a Legendárium és a Vándormozi, mert hogy le lesz vetítve a rajzfilmek közül a Sárkány és Papucs című rajzfilm, aztán ott lesz az Óriás Patkó, ugye a Legendárium rajzfilmje, akkor a Meseautó, hát az egyik legkedveltebb magyar film, és hát a Legény búcsú az pedig egy friss magyar film, 2025-ös alkotás. Egyébként, hogy ezek hánytól lesznek? 17 órától lesz a Sárkány és Papucs, 72 perces rajzfilm, 7:45-től a Legendárium rajzfilmje lesz, ami 10 perces, 7:30-től kezdődik a Meseautó szombaton, és 8:10-kor kezdődik a Legény búcsú. Filmmaraton lesz, kérem szépen! Kiülünk a Szejkedomra, és nézzük a filmeket holnap délutántól egészen éjfélig szinte. Aztán szombaton ez lejár, vasárnap pedig sor kerül az Óriás majálisra, amit ugye pótolunk május 1-e helyett. Reggel már a biciklisek gyülekezőjével indul a nap vasárnap, de hozom a részleteket a vasárnapi nappal kapcsolatban is. Bad Boys Blue felvétele érkezik. Egy jó kis nosztalgia 90-es évekből.

0: 98.
1: Ismerős dallamok a bikini örökzöld sláger 1987-ből, a Fagyi. Biztos vagyok benne, hogy Fagyit is fogtok találni Szejkefürdőn, az óriás majáris gyereknapi külön kiadáson. Hát Fagyi nélkül nem járhat le a majáris, valamint a gyereknapozás. És akkor folytatnám a programajánlót vasárnappal, május 31-ével. Mi minden történik Szejkefürdőn. A biciklisek gyülekezőjével indul a nap reggel 9:30 és 10 között. A Betlen negyedi parkban, a Jézus kápolnánál és a Mártonáron téren gyülekeznek a biciklisek. És 10 órakor lesz az indulás. 11-re kitekerünk a Szejkefürdőre, aztán lesz a megnyitó, és sorban-sorban néptánc együttesek, dalegyletek, különböző csoportok fellépése következik a színpadon. Hosszú lenne felsorolni, de annyit elmondok, hogy színes program kínálat van. Este 5-től pedig a Sikorus Jazz Kollektív fog fellépni, udvarhelyi zenekar, aztán Kristóf Rebeka is énekelni fog 6:30, és lesznek tombola húzások a Kerobike jóvoltából, kétszer is vasárnap folyamán. Nyugdíjasok önsegélyző pénztárának énekcsoportja, tánccsoportja, Szenyor Öröm tánccsoport, Székely Dalegylet férfikara, Boróka néptánc együttes, és a többi, nagyon sok mindenki fel fog lépni vasárnap a színpadon Szejkefürdőn, emellett finomságokat is lehet majd vásárolni, és jól érezni magunkat addig csak, ameddig akarunk maradni. Bikini és a Fagyi, aztán jön a június elsőjei program kavalkád, amiről még mesélni tudok.

Florida és Szia felvétele. Május 29-ét írunk, rohamosan közeleg június 1-e gyereknap, és külön kiadás is lesz a Szelkefürdőn az Óriás Majálissal egybekötve. A programok már holnap elkezdődnek. Említettem a szombati és a vasárnapi program kavalkádot, viszont most a hétfői napról is beszélnék. A megnyitó az 11 órától lesz a Szelkefürdői nagyszínpadon, és emellett pedig már 10 perc múlva Mese 7-es gyerekzenekar fog fellépni egy órán keresztül. Ott lesz 12 után a Leroy Dance tánciskola. 12 óra 10 perckor emellett kalandok, Samuval interaktív játék marionettel, meseolvasás lesz a délutáni órákban, jóga kaland Szőcs Tündével, és tombolahúzás, gyerektáncház, aztán gyerekverseket olvas Nagy Álmos Ildikó például, de lesz tündérséta Balogh Dorottyával. Emellett pedig 17 órakor fellép a Gold Band zenekar, és 18 órakor pedig ismét tombolahúzás lesz. Hát nagyon-nagyon sokféle sátor, néhányat, ha fel tudnék sorolni, Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár lesz kiszállva, Artara Alapítvány, Székelyudvarhelyi Vörös Kereszt, a Computer System Land, Ákombákom Mákom Egyesület, Kubuk Székelyföldi Kézművesek Egyesülete, de a Házrazső Múzeum is ott lesz, és a Fogacska Egyesület, valamint a VSK Udvarhely, a Városi Sportklub, ugye? Hát a gyerekeket elég színes programokkal várják, érdemes lesz a kicsiket és a nagyokat is kicsalogatni Szelkefürdőre, valamint a felnőttek is jól érezhetik magukat a szabad napjukon. Szombaton, vasárnap és még hétfőn is nagy dínom-dánom lesz a Szelkén. Ha nincs programotok, akkor ez egy tökéletes programhelyszín lehet. Stefani érkezik a folytatásban, 13 óra 40 perc.

0: I like music. Star reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Gyermeknapi tombola a Ne Felejts Fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne Felejts Fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
3: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
4: A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!

Fibegi dolgozta fel a Vétek felvételét 2025-ben Álmodoztam címmel. Hát álmodozhatunk akár egy jó programról, ami ma este lesz Székelyudvarhelyen. Fiatal tehetségek sorozat előadóest kérem szépen a Városháza Szent István termében 18 órai kezdettel, hogyha szeretnétek elmenni, akkor Karácsony Noémi énekművész és tanítványai fognak fellépni. Bodurián Fruzsina, Keresztes Antónia, Tamás Melánia, András Stefán és Bianca Men közreműködnek, majd Kerekes Zoltán hegedűn, Forgács János szintén hegedűn és zongorán fogja őket kísérni Szőcs Botont. Tehát a fiatal tehetségeket lehet megnézni és meghallgatni. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy ha teheti, akkor látogasson el. A jegyek a helyszínen kaphatóak 17 órától már, és a felnőtteknek 40 lejbe kerül ez a belépés, a nyugdíjasoknak 30 lej, és a diákoknak csupán 10 lej. A koncertre viszont érvényes a Balogh Ferenc Kamara zenei bérlet is. Aki szereti a klasszikus zenéket, akkor mindenféleképpen a péntek estéjét a Városháza Szent István termében kell, hogy töltse, mert hogy a zene nem áll meg. Don't stop the music, nem is állítjuk meg egészen 17 óráig, legalábbis itt a Sztár délutánban.

Ülésezett a legfelsőbb védelmi tanács. Hétvégén lesz a majál is. Elődöntők jönnek a hoki VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az ukrajnai háború kitörése óta a legsúlyosabb romániai incidens történt az éjszaka Galacon. Egy orosz drón egy tömbház felső részére zuhant. A becsapódásban egy anya és 14 éves fia megsérült, a közelben parkoló autók közül pedig több megrongálódott. A drón a RoAlert riasztást követően 1-2 perccel csapódott az épületbe. Az eset miatt Nikos Ordán államfő ma délelőttre összehívta a legfelsőbb védelmi tanács ülését, és telefonon egyeztetett a NATO főtitkárával is. Az államfő közölte, a román hadsereg az ilyen helyzetekre kidolgozott eljárás szerint járt el. Ennek értelmében a katonai parancsnokság akkor ad utasítást a drón lelövésére, amikor ez már nem veszélyeztet emberéleteket vagy földi létesítményeket. Romániában a legnagyobb a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok aránya. Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem résztvevő fiatalok aránya a 2015-ös 15%-ról 2025-re 11%-ra csökkent. Romániában ez az arány minimális mértékben 20,9%-ról 19,2%-ra csökkent. Az ilyen fiataloknak az aránya tavaly Hollandiában és Svédországban volt a legkisebb, 5,3 illetve 5,9%. Szombattól vasárnapig tart a Magyar Filmnapjával és a Gyermeknappal összekötött óriás majális a Szejkén. A vasárnapi majálison biciklis felvonulás is lesz, a kerékpárosok 9-től gyülekeznek a Jézus kápolnánál és a Betlen negyedi Dávid Ferenc téren. Onnan mennek a Mártonáron térre, ahonnan 10-kor lesz az indulás a Szejkére. A háromnapos rendezvény alatt a Szejke fürdőre az Urbána is rendszeres buszjáratokat indít. A hétvégén tartják a portékát, vagyis a helyi termelők vásárát. A portéka ismét a Kossuth Lajos utcában lesz szombaton 9 és 14 óra között. Kialakult az elődöntők mezőnye a Svájcban zajló A-csoportos jégkorong világbajnokságon. Norvégia története során először jutott a legjobb 4 közé, miután 2-0-ra legyőzte Lettországot. A finnek 4-1-re verték Csehországot, a házigazda svájciak 3-1-re Svédországot, míg Kanada 4-0-al búcsúztatta az Egyesült Államokat. A szombati elődöntőkben Svájc-Norvégia és Kanada-Finnország összecsapásokat rendeznek. A labdarúgó szuperliga osztályozóinak visszavágóit játsszák a hétvégén és hétfőn. Vasárnap este 8:30-kor a konstancai Fárul a Kindia Türgovistéval csap össze, az odavágó 3-3-as döntetlennel ért véget, hétfőn a másik osztályozó visszavágót játsszák, szintén 8:30-tól a Voluntárgy a Hermannstadtot fogadja. Az első meccsen 3-2 volt

0: Az eredmény a szebeniek javára. A Konferencia Liga selejtezőjének döntőjében a Dinamo és az FCSB csapnak össze. A találkozó ma este 8:30-tól kezdődik. Tovább tart a napsütéses szép idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, de csapadék ma sem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a videó.

0: Istentől.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
8: De melyik lazúrt válasszam?
7: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
9: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
10: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.
11: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
12: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
13: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
12: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
14: Közérdekű hirdetés következik.
15: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
14: Közérdekű hirdetést hallottak.
16: Reklámot hallottak.
17: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Éj a mának! Ennek a gyönyörű napsütéses pénteknek 19 fok van jelenleg Székelyudvarhelyen. Nézzük az időjárás előrejelzést. Mi várható a hétvégén? Hát reméljük, hogy az óriás majál is nem fogja elmosni az eső, habár jeleznek csapadékot a meteorológusok vasárnapra és hétfőre is, de nagyon bízunk abban, hogy végre jó idő lesz, és tényleg, hogyha már megszerveztek egy ilyen háromnapos rendezvényt Szelykefürdőn, akkor a székelyudvarhelyiek feletté élvezhetik a jó időt és a meleget. Szombatra 21 fok 22 fokot jeleznek a délutáni órákra. Napsütés lesz, néha egy-két bárányfelhő végig fog vonulni az égbolton, de annyi nem árt. Viszont ami engem elszomorít, az az, hogy vasárnapra 60% esély van arra, hogy lesz csapadék, és hogyha lebontjuk órákra, akkor azt is látjuk, hogy hány órára jelzik a meteorológusok az esőt. Ha minden igaz, akkor kora reggel lesz egy kisebb mennyiségű csapadék, viszont a délutáni órákban jó idő várható, úgyhogy irány a Szelykei domboldal vasárnap délután is. És akkor gyermeknappal mi lesz? Hát gyermeknapon is lesz 21-22 Celsius fok, akkor már egy picit borúsabb idő várható itt a térségben, és egy kisebb mennyiségű csapadékot is jósolnak, de én szerintem annyira jól fog sikerülni ez a rendezvény, hogy bőven el fogja kerülni az eső most Székelyudvarhely területét, és kerülj el is, mert a gyerekekkel nagyon sokan szeretnének kint tartózkodni a szabadban. Ez a hétvége erről szól, nekünk pedig a következő órák arról szólnak, hogy jó zenéket hallgatunk, toplistás lágerek, valamint néha azért egy 80-as, 90-es évek retro dalát is fel fogjuk idézni. Itt a Sztár délutánban 14 óra 20.

0: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket.
1: Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hogyha már az időjárásról beszéltünk, akkor láthatjuk azt is, hogy a következő napokban azért júniusban milyen idő várható, tehát azért június szépen beköszönt egy kis csapadékkal, de attól függetlenül már harmadikától 25, 26, 27, 28 Celsius fokot is mérhetünk június első hetén. Ennek pedig mi nagyon örülünk, mert hogy június közepéig 26-27 fok várható, ezzel együtt pedig nyilván csapadékot is jeleznek, de ez az is lehet, hogy csak elszórtan várható itt a térségben. Úgyhogy indul a strandszezon egyébként Hargita megyében. Az elmúlt melege azért több strandnál is felgyorsította az előkészületeket.

az előrejelzések szerint pedig az érkező lehűlés miatt most mégis sok helyen óvatosan tervezik a szezonkezdést. Van, ahol ezen a hétvégén például már nyitnak, máshol még néhány napig várnak. A belépők ára minimálisan változott 2026-ra, többfelé pedig újdonságokkal és fejlesztésekkel készülnek a nyárra, úgyhogy egy picit a strandszezont fogjuk boncolgatni itt a Sztár délutánban. Hargita megyében igazából hol lehet strandolni, és melyek azok a lehetőségek, ahová mi is ellátogathatunk, és jól érezhetjük magunkat a nyár folyamán. Székelyudvarhelyen az biztos, hogy már dolgoznak a városi strand előkészületein. Ha minden igaz, akkor néhány nap múlva nyitanak.

Őnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

3 után vagyunk 8 perccel, tehát indul a strandszezon Hargita megyében, végre megértük ezt a pillanatot is. Összegyűjtötték a Hargita népében, hogy mikor nyitnak a Hargita megyei strandok, milyen árszabással készülnek a szezonra, illetve hogy milyen újdonságokkal, fejlesztésekkel és szolgáltatásokkal várják a fürdőzőket. Egészen Parolytól, Székelyudvarhelyen és Szentegyházán át, Csíkszeredáig, majd Maros-Hévízig. Ennyi, de ennyi strand van itt Hargita megyében. Hát Szentegyháza a zászlóvivő. Ugyanis a hétvége folyamán mindhárom strandja nyitva áll a közönség előtt. Hogyha úgy döntötök, hogy a hosszú hétvégén strandolni szeretnétek, akkor irány Szentegyháza, a Nosztalgia termálfürdő, és a belépők ára 5-10 lejjel emelkedett a tavalyihoz képest, a felnőttek 50 lejért strandolhatnak, a gyermekek 30 lejért, a nyugdíjas jegy pedig 40 lejbe kerül. Szintén mától várja a csobbani vágyókat a Napsugárstrand is Szentegyházán, ott a belépő árak változatlanok, a felnőtt jegy 50, a gyermek jegy pedig 30 lejbe kerül. És ők elsősorban a gyermekeknek kedveztek, ugyanis felújították a játszótereket, és oda is várják szívesen gyermeknap alkalmából. Aztán a Napsugárstrand szomszédságában található tavaly újonnan megnyílt termálliget szombattól várja a strandolókat néhány újdonsággal, lesz babamedence, amit idén alakítottak ki, emellett szállás lehetőség is elérhető lesz személyenként 90 leért, amely a strand használatot is tartalmazza. Úgyhogy szerintem ez az egyik legjobb ár egyébként. A felnőtt jegy ára 30, a gyermek jegyé pedig 15 lejbe kerül, a délutáni belépő felnőtteknek 20 lej és a hétvégi felnőtt belépő pedig 40 lej. A szentegyházi lakosok pedig minden esetben 25%-os kedvezményt kapnak, de jó nekik! Megyünk tovább majd Homorolt fürdőre, és megnézzük persze Székelyudvarhely strandjait is. Írnak itt még Zsögödről is, ahol várják majd a hűséges vendégeket. A gyergyói álláspontokról is beszélünk. Természetesen a parajdi strandokat is megelmítjük, úgyhogy lesz bőven, amiről beszélni a strand témában itt a Sztár délután folyamán. Én gyorsan keresek egy jó nyári dalt. Nagyon szeretem én a nyári dalokat. Szekeres Adrián érkezik Forróban nyárnál.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyüböröi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székelyudvarhely első beltéri mászótermébe.
5: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
4: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
5: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
4: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
5: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
4: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
6: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
7: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió.
9: Annyi jó fagyizós reklámot hallgattam az elmúlt percekben, hogy meg is kívántam a fagyit, mert hogy itt a nyár, és itt van a strandszezon, erről beszélgetünk, hogy indul a strandszezon Hargita megyében. Elmondtam, hogy Szentegyháza zászlóvivő, ott most már ezen a hétvégén nyitnak a strandok, pontosabban háromféle strand. Aztán célegyenesben van Udvarhely környéke is egyébként, javában zajlanak az előkészületek a Székelyudvarhelyi Városi Strandnál, és képzeljétek, a nyitást június 10-ére ütemezték, szintén az időjárás függvényében, mint máshol. Újra festették a medencéket, renoválták a mosdókat, megújult és higiénikusabb lett az étkeztetés is. A belépő pedig a helyiek számára nem változott szerencsére. Felnőtteknek 40 lej lesz a belépő, gyermekeknek 30 lej, és továbbra is kedvezmény jár a nagy családosoknak. Ezt mondta Zörgő Noémi sajtószóvivő. A nem helyi látogatók számára viszont a belépő ára ennek a duplája lesz idén 2026-ban. Székelyudvarhelyen van még egy strandolási lehetőség a városi strand mellett, ugye ott van a Septimia Resort, ott június 19-én a Nyílt Napok rendezvény sorozat részeként tartják a hivatalos strandnyitó partit, ugyanakkor a komplexum már ezt megelőzően is várja majd a fürdő vendégeket. A nagymedence pedig már fel van töltve, a víz hőmérséklete elérte a 20 Celsius fokot, a bátrabb vendégek pedig már meg is mártóztak benne az elmúlt napokban. A tulajdonos még azt mondta, az idei szezonban is arra törekednek, hogy a látogatók minőségi élményt kapjanak. Az újdonságok között szerepel egy kültéri szauna, emellett a dézsák is újra üzemelni fognak, és a belépő árak nem változnak, ugyanakkor kedvezőbb gyermekbelépőkkel készülnek idén 2026-ban. És hát ott van Székelykeresztúr, a Bébió Beach, ott várhatóan jövő hétvégén szombaton nyitanak, és ami pedig még Udvarhely széket illeti, az a Parajdi Sóstrand, ott június 12-től várják a vendégeket változatlan árakkal, és az Aqua Beach Parajd felől is érdeklődtek, azonban egyelőre ott még nincs válasz az újdonságokkal és a belépőkkel kapcsolatban. A Homorod fürdői Lobogó Resort szabadtéri strandjának a nyitásaként az üzemeltetők szerint június vége, illetve július eleje tűnik valószínűnek, az előkészületek pedig már javában zajlanak, a jegyárakkal kapcsolatban pedig még nincs pontos információ. Nos, hát ez a kínálat udvarhely széken, Székelyudvarhelyen szerintem van bőven, ahol strandolni a szezonban. Én már nagyon várom például, hogy annyi dolgunk legyen csupán délutánonként vagy hétvégén, hogy strandra járunk, úszkálunk, medencézünk, koktélozunk, és tényleg most már el is hihetjük, hogy itt a nyár, 2026 nyara, erről énekel PGR és Fernando is.

0: Ülésezett a legfelsőbb védelmi tanács, hétvégén lesz a majál is, elődöntők jönnek a hoki VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az ukrajnai háború kitörése óta a legsúlyosabb romániai incidens történt az Észak-Galacon. Egy orosz drón egy tömbház felső részére zuhant. A becsapódásban egy anya és 14 éves fia megsérült, a közelben parkoló autók közül pedig több megrongálódott. A drón a RoAlert riasztást követően 1-2 perccel csapódott az épületbe. Az eset miatt Nikos Ordán államfő ma délelőttre összehívta a legfelsőbb védelmi tanács ülését, és telefonon egyeztetett a NATO főtitkárával is. Az államfő közölte, a román hadsereg az ilyen helyzetekre kidolgozott eljárás szerint járt el. Ennek értelmében a katonai parancsnokság akkor ad utasítást a drón lelövésére, amikor ez már nem veszélyeztet emberéleteket vagy földi létesítményeket. Romániában a legnagyobb a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok aránya. Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem résztvevő fiatalok aránya a 2015-ös 15%-ról 2025-re 11%-ra csökkent. Romániában ez az arány minimális mértékben 20,9%-ról 19,2%-ra csökkent. Az ilyen fiataloknak az aránya tavaly Hollandiában és Svédországban volt a legkisebb, 5,3 illetve 5,9%. Szombattól vasárnapig tart a Magyar Filmnapjával és a Gyermeknappal összekötött óriás majális a Szejkén. A vasárnapi majálison biciklis felvonulás is lesz, a kerékpárosok 9-től gyülekeznek a Jézus kápolnánál és a Betlen negyedi Dávid Ferenc téren. Onnan mennek a Mártonáron térre, ahonnan 10-kor lesz az indulás a Szejkére. A háromnapos rendezvény alatt a Szejke fürdőre az Urbána is rendszeres buszjáratokat indít. A hétvégén tartják a portékát, vagyis a helyi termelők vásárát. A portéka ismét a Kossuth Lajos utcában lesz szombaton 9 és 14 óra között. Kialakult az elődöntők mezőnye a Svájcban zajló A-csoportos jégkorong világbajnokságon. Norvégia története során először jutott a legjobb 4 közé, miután 2-0-ra legyőzte Lettországot. A finnek 4-1-re verték Csehországot, a házigazda svájciak 3-1-re Svédországot, míg Kanada 4-0-al búcsúztatta az Egyesült Államokat. A szombati elődöntőkben Svájc-Norvégia és Kanada-Finnország összecsapásokat rendeznek. A labdarúgó szuperliga osztályozóinak visszavágóit játsszák a hétvégén és hétfőn. Vasárnap este 8:30-kor a konstancai Fárula Kindia Türgovistéval csap össze, az odavágó 3-3-as döntetlennel ért véget, hétfőn a másik osztályozó visszavágót játsszák, szintén 8:30-től a Voluntárj a Hermannstadtot fogadja. Az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A konferencia liga selejtezőjének döntőjében a Dinamo és az FCSB csapnak össze, a találkozó ma este 8:30-től kezdődik. Tovább tart a napsütéses szép idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, de csapadék ma sem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: A jubileumi szuperhétvége szuperkedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben a 750 g-os Milbonát tehésajt 17,99 bani, az 1 kg-os Chef Select Pulykamel Cordon Bleu 13,39 bani, és a Nektarin kilója 8,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválra megy a fesztiválra.
4: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
8: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Johnny és Britney Spears felvétele 2022-ből. Május 29-ét írunk, és péntek van, hétvégére hangolódunk, lesz óriás majális, gyereknapi különkiadás Szejkefürdőn, filmvetítések holnap a Szejkei Domboldalban, emellett pedig, ha a Portékára is sor kerül, amint hallhattátok a híradóban is, szombaton a Kossuth Lajos utcában várják a helyi termelők a vásárosokat, és az érdeklődőket 9 és 14 óra között. Strandszezonról beszélgettünk, megállapítottuk azt, hogy jól állunk, udvarhelyszéken van, ahol strandolni, nagy a választék, és most egy picit megnézzük Gyergyó és Csíkszéket is. Zsögöd várja hűséges vendégeit, vagyis a zsögödi strand a csíkszeredaiak örömére, képzeljétek, ma már megnyitotta a kapuit, holnaptól pedig már teljes kapacitással várják a vendégeket Csíkszeredában, és az idei szezonban minimálisan emelkedtek a belépő árak. A gyermekjegy 22 lejbe, a felnőtt 29 lejbe kerül, ami tavalyhoz mérten 3-4 lejes drágulást jelent. Én szerintem az annyira még nem vészes. Újdonságként pedig van a zsögödi strandon esti jegy is, ezt is bevezették. 18 óra után 15 lej a belépő azoknak, akik csak egy esti úszásra, napvégi kikapcsolódásra érkeznének. És a strand adminisztrátora elmondta, hogy nagyobb beruházás idén nem történt, a meglévő infrastruktúra karbantartására helyezték a hangsúlyt, és komolyabb felújításhoz, hosszabb távú együttműködésre és nagyobb támogatásra lenne szükség. Úgyhogy aki Csíkszéken jár, meglátogathatja már hétvégén a zsögödi strandot. Gyergyószéken a strandok szintén az időjárástól teszik függővé a szezonkezdést. A maroshévízi Urmánci strandnál a borús idő miatt ezen a hétvégén még biztosan nem nyitnak. A tulajdonos elmondta, hogy ha javul az időjárás, akár jövő hétvégén is megnyithatják a strandot, és a belépők ára nem változott. Szintén Maroshévízen van a Bánfi strand. Ott több szemét is megkerestek, azonban az adminisztrátort nem sikerült elérni, így nincs fontos információ a nyitásról. És a borszéki Fontánál gyógyfürdő esetében hivatalosan pénteken indul a szezon, vagyis ma, ugyanakkor a kültéri medencék már egy hete működnek, úgyhogy oda is el lehet látogatni a hosszú hétvégén. Jó strandolás mindenkinek, a strandokról még beszélgettünk biztos a nyár folyamán, mi azt várjuk, hogy Székelyudvarhelyen nyissák meg a kapukat itt a városi strandon, és reméljük, hogy tényleg jó állapotban fogjuk megkapni a következő 3 hónapra. A következő percekben viszont Zsolkori és Galantis felvétele érkezik 2025-ből. Hozom az újdonságokat, ezt követően itt lesz Lady Gaga legeslegfrissebb felvétele.

16 éves már ez a felvétel Kelly Clarksontól. 15 óra 36 perc, hát már elég sok minden történik, ami bizonyítja, hogy a nyári szezon kapujában vagyunk, és nem csak a strandok nyílnak meg ezen a hétvégén, hanem ma reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transalpina is meg lett nyitva, azaz a 67 céljelzésű országút Rönkály és Kurpöt közötti szakasza, tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat, és le is szögeztek néhány fontos információt, amit jó, ha tudtok, ha Transalpinára készültök a nyári szezonban. A Magashegyi úton május 29-e és június 30-a között csak reggel 9 és este 8 óra között lehet közlekedni, július 1-től pedig már reggel 7 órától este 9 óráig nyitva áll az a gépjárművek előtt az útszakasz. Kizárólag a 3,5 tonnánál kisebb járművek forgalma engedélyezett, és a Transalpinán legfeljebb 30 km/h a megengedett sebesség. Nem árt tudni amúgy. Arra is emlékeztettek, hogy a vállalat bármikor az út lezárásától dönthet a nyár folyamán. A 34 plusz 800 kilométer, valamint az 59 plusz 800 kilométer közötti szakaszon, ha az időjárási körülmények, például köd, vihar, felhőszakadás, vagy más veszélyt jelentő természeti jelenségek, lavina, kőomlás, földcsúszamlás miatt megindokolja a helyzet. Leszögezték továbbá azt is, hogy a Transalpina megnyitása előtt szakemberekből álló csapat vizsgálta meg az út állapotát, és minden rendben van, tehát lehet látogatni a 67 céljelzésű országutat. Vezessetek óvatosan, közlekedjetek figyelmesen, és aki az nyári szezonban a hegyekbe készül, akkor a Hip Hop Boys felvételét el ne felejtse meghallgatni.

0: like music. Star reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Gyermeknapi tombola a Ne Felejts Fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyiz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyiz nálunk és nyerj!
3: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
4: Készen állsz a repülésre? Lép ki a hétköznapokból, és irány a High Jump Trampolin Park! Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. High Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. High Jump. Ugor fejest a buliba! Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.

10 perc múlva 16 óra. Közlekedési információkat írhatok a 0757-57-51-es telefonszámra, vagy a Star Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek, hogy most jelenleg milyen a forgalom a város központban, vagy bármely pontján Székelyudvarhelynek, ami biztos, hogy tegnap elkezdte a kivitelező a múzeum melletti körforgalomnál a központ felé tartó sáv marását. Emiatt a város központ felé tartó forgalmat átvezették a városból kifelé tartó sávra, és a Betlenfalva felé tartó forgalmat pedig beterelték a Kisköved utcába. A tegnapi nap folyamán a szomszédos bevásárlóközpont parkolójából tilos volt behajtani a körforgalomba. Most jelenleg nem tudom, mi a helyzet ott, mennyire vannak fennakadások, forgalomkorlátozások, van-e nagy dugó, van-e hosszú sor, van-e nagy várakozási idő. Hogyha tudtok bármit, akkor kérlek jelezzetek. A munkálat egyébként nem érinti a buszok útvonalát, a városi buszokat ugyanis beengedi a kivitelező a körforgalomba, és kér a Székelyudvarhely városa, kérje a gépjármű vezetőket, hogy lehetőség szerint választhatok alternatív útvonalat. Ott van például a Terelő út, a Betlen negyed párhuzamos utcái, vagy a Fások utca és Sport utca nyújtotta lehetőség is, úgyhogy próbáljátok kerülni ezt az útszakaszt a múzeum előtt. Jó utat mindenkinek, balesetmentes közlekedés mára is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor nagy slágere érkezik, vezetés közben is bizony jó hallgatni.

0: Ülésezett a legfelsőbb védelmi tanács, hétvégén lesz a majális, elődöntők jönnek a hoki VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az ukrajnai háború kitörése óta a legsúlyosabb romániai incidens történt az Észak-Galacon. Egy orosz drón egy tömbház felső részére zuhant. A becsapódásban egy anya és 14 éves fia megsérült, a közelben parkoló autók közül pedig több megrongálódott. A drón a RoAlert riasztást követően 1-2 perccel csapódott az épületbe. Az eset miatt Nikos Ordán államfő ma délelőtre összehívta a legfelsőbb védelmi tanács ülését, és telefonon egyeztetett a NATO főtitkárával is. Az államfő közölte, a román hadsereg az ilyen helyzetekre kidolgozott eljárás szerint járt el. Ennek értelmében a katonai parancsnokság akkor ad utasítást a drón lelövésére, amikor ez már nem veszélyeztet emberéleteket vagy földi létesítményeket. Romániában a legnagyobb a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok aránya. Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem résztvevő fiatalok aránya a 2015-ös 15%-ról 2025-re 11%-ra csökkent. Romániában ez az arány minimális mértékben 20,9%-ról 19,2%-ra csökkent. Az ilyen fiataloknak az aránya tavaly Hollandiában és Svédországban volt a legkisebb, 5,3 illetve 5,9%. Szombattól vasárnapig tart a Magyar Filmnapjával és a Gyermeknappal összekötött óriás majális a Szejkén. A vasárnapi majálison biciklis felvonulás is lesz, a kerékpárosok 9-től gyülekeznek a Jézus kápolnánál és a Betlen negyedi Dávid Ferenc téren. Onnan mennek a Mártonáron térre, ahonnan 10-kor lesz az indulás a Szejkére. A háromnapos rendezvény alatt a Szejke fürdőre az Urbána is rendszeres buszjáratokat indít. A hétvégén tartják a portékát, vagyis a helyi termelők vásárát. A portéka ismét a Kossuth Lajos utcában lesz szombaton 9 és 14 óra között. Kialakult az elődöntők mezőnye a Svájcban zajló A-csoportos jégkorongvilágbajnokságon. Norvégia története során először jutott a legjobb 4 közé, miután 2-0-ra legyőzte Lettországot. A finnek 4-1-re verték Csehországot, a házigazda svájciak 3-1-re Svédországot, míg Kanada 4-0-al búcsúztatta az Egyesült Államokat. A szombati elődöntőkben Svájc-Norvégia és Kanada-Finnország összecsapásokat rendeznek. A labdarúgó Szuperliga osztályozóinak visszavágóit játsszák a hétvégén és hétfőn. Vasárnap este 8:30-kor a konstancai Fárula Kindia Türgovistéval csap össze, az odavágó 3-3-as döntetlennel ért véget, hétfőn a másik osztályozó visszavágót játsszák, szintén 8:30-től a Voluntárgy a Hermannstadtot fogadja. Az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A Konferencia Liga selejtezőjének döntőjében a Dinamo és az FCSB csapnak össze, a találkozó ma este 8:30-től kezdődik. Tovább tart a napsütéses szép idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, de csapadék ma sem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: A jubileumi szuperhétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben a 750 g-os Milbon tehésajt 17,99 bani, az 1 kg-os Chef Select Pulykamel Cordon Bleu 13,39 bani, és a Nektarin kilója 8,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egyfőre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Jersey felvétele 16 óra 22 perc, május 29-ét írunk, még mindig ragyogó napsütés, és ez így is lesz a holnapi nap folyamán is. Épp olvastam ilyen lazább kis sztorikat, történeteket az interneten, de hát nyilván a politika mellett nem tudunk elmenni, mert szinte minden cikk arról szól, ami ma történt. Ursula von der Leyen bejelentette, 16,4 milliárd euró forrást felszabadítanak Magyarország számára, és a mai délutáni tárgyalások után Magyar Péter magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke egy sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az Európai Bizottság milyen uniós forrás felszabadítását javasolja, és ebből a 16,4 milliárd eurónyi uniós forrásból 14 milliárd euró az idén augusztus 31-én lejáró helyreállítási alap. A részleteket, azokat el lehet olvasni a hírportálokon, szerintem most már mindenki egyébként ezekbe a cikkekbe ütközik a közösségi média oldalain. Magyar Péter azt is elmondta, hogy mire fordítja a forrásokat a kormány. Hát itt elég hosszú a lista, aztán kíváncsi vagyok, hogy mi mindent fognak ebből véghez vinni. És arról is voltak beszámolók, hogy még milyen tervei vannak a migrációval kapcsolatban is. Hát Isten őrizze meg Magyarországot tényleg a migránsoktól. Nagyon reméljük, hogy ez így marad, ahogy eddig, hogy migránsmentes településeket látogathatnak a magyar emberek, és mi is innen Székelyföldről, ha kiki látogatunk, akkor nem attól kell féljünk, mint amitől Nyugat-Európában például. Nézni az Eperholdat, az az igazán csodás nyáron. Zséda érkezik, 10 éves felvétel.

2026-os toplistás sláger, ez is gyorsan meglestem a slágerlistákat, minden pénteken meg szoktam nézni, hogy most ki van a top 40-ben, a rádiós top 40-es listákon, a magyarországi rádiókban, és a magyar dalok közül nyilván vezeti még mindig a toplisták élét Dessé és Nagybogi felvétele, a Jól leszek újra, ezt már tegnap meghallgattuk a Sztár délutánban, úgyhogy ma is nem fogom bejátszani, viszont nagyon jó helyezésem van például Verép Tomi és Dr. Béres is az Ugye nem bántad meg című 2026-os alkotásukkal, úgyhogy ezt viszont meghallgatjuk pontban fél ötkor. Itt vagy.

Ilyen ez az élet, énekelt a 4-es Street együttes, hát ilyen bizony. Már ismét péntek, ismét lezárul egy hét, aztán újra kezdjük jövő héten. Lezárunk egy hónapot, aztán újra kezdünk hétfőn egy újat, és már szinte el is telt egy fél év 2026-ból. Lezárjuk májust ezzel a Sztár délutánnal, hétfőn pedig június 1-én megnyitjuk a nyarat. Hát ezért is kell kihasználni a hétvégét szórakozásra, pihenésre, kirándulásra, együtt töltött időre, és minél több élménygyűjtésre. Aki pedig dolgozik, hát kitartást kívánunk neki. Hétfőn itt leszünk, nem hagyhatjuk a rádióhallgatóinkat gyermeknap alkalmából nyereményjáték nélkül, úgyhogy már a kora reggeli órákban elindulnak a játékaink. A Sztár Rádió Facebook oldalán fognak pörögni, a hozzászólásokat fogjuk várni, és minden órában különböző nyereményeket fogunk kisorsolni. Köszönjük szépen előre is a felajánlásokat, nagyon-nagyon értékes nyereményjátékok lesznek, úgyhogy tartsatok velünk június első napján. Addig is köszönjük szépen a figyelmet, az elmúlt órákban Bedő Erika volt a mikrofonnál. Alok és Jazz Green felvételével fogok elköszönni. Szép hétvégét mindenkinek!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
1: Reklámot hallottak.
2: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Ülésezett a legfelsőbb védelmi tanács, hétvégén lesz a Majál is, elődöntők jönnek a hoki VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az ukrajnai háború kitörése óta a legsúlyosabb romániai incidens történt az éjszaka Galacon. Egy orosz drón egy tömbház felső részére zuhant. A becsapódásban egy anya és 14 éves fia megsérült, a közelben parkoló autók közül pedig több megrongálódott. A drón a Roalert riasztást követően 1-2 perccel csapódott az épületbe. Az eset miatt Nikos Ordán államfő ma délelőttre összehívta a legfelsőbb védelmi tanács ülését, és telefonon egyeztetett a NATO főtitkárával is. Az államfő közölte, a román hadsereg az ilyen helyzetekre kidolgozott eljárás szerint járt el. Ennek értelmében a katonai parancsnokság akkor ad utasítást a drón lelövésére, amikor ez már nem veszélyeztet emberéleteket vagy földi létesítményeket. Romániában a legnagyobb a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok aránya. Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem résztvevő fiatalok aránya a 2015-ös 15%-ról 2025-re 11%-ra csökkent. Romániában ez az arány minimális mértékben 20,9%-ról 19,2%-ra csökkent. Az ilyen fiataloknak az aránya tavaly Hollandiában és Svédországban volt a legkisebb, 5,3 illetve 5,9%. Szombattól vasárnapig tart a Magyar Filmnapjával és a Gyermeknappal összekötött óriás majális a Szejkén. A vasárnapi majálison biciklis felvonulás is lesz, a kerékpárosok 9-től gyülekeznek a Jézus kápolnánál és a Betlen negyedi Dávid Ferenc téren. Onnan mennek a Mártonáron térre, ahonnan 10-kor lesz az indulás a Szejkére. A háromnapos rendezvény alatt a Szejke fürdőre az Urbána is rendszeres buszjáratokat indít. A hétvégén tartják a portékát, vagyis a helyi termelők vásárát. A portéka ismét a Kossuth Lajos utcában lesz szombaton 9 és 14 óra között. Kialakult az elődöntők mezőnye a Svájcban zajló A-csoportos jégkorong világbajnokságon. Norvégia története során először jutott a legjobb 4 közé, miután 2-0-ra legyőzte Lettországot. A finnek 4-1-re verték Csehországot, a házigazda svájciak 3-1-re Svédországot, míg Kanada 4-0-al búcsúztatta az Egyesült Államokat. A szombati elődöntőkben Svájc-Norvégia és Kanada-Finnország összecsapásokat rendeznek. A labdarúgó szuperliga osztályozóinak visszavágóit játsszák a hétvégén és hétfőn. Vasárnap este 8:30-kor a konstancai Fárul a Kindia Türgovistéval csap össze, az odavágó 3-3-as döntetlennel ért véget, hétfőn a másik osztályozó visszavágót játsszák, szintén 8:30-től a Voluntárgy a Hermannstadtot fogadja. Az első meccsen 3-2 volt az eredmény a szebeniek javára. A konferencia liga selejtezőjének döntőjében a Dinamo és az FCSB csapnak össze, a találkozó ma este 8:30-től kezdődik. Tovább tart a napsütéses szép idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, de csapadék ma sem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A Delcomet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Építkezik, felújít, netán területet rendezés, megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
4: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsafont.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
9: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
9: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
11: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
1: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
4: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
3: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
4: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
3: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
4: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
3: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
5: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székely udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
6: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak 2 gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
1: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz. Mert utazni mindig érdemes.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Girosz, 10 éve együtt.
8: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
9: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
10: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzéső sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
6: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves pónilovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon. Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.

0: like music.
1: Star reklám.
2: A Delcmet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor,

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wanderwall Climbing Gymbe, Székelyudvarhely első beltéri mászótermébe.
4: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
3: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
4: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
3: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
4: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
3: Wanderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
5: Isuszerele. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerele néven. Isuszerele. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
6: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
7: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
8: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

Good night.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?